Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar csodálatos kedd hajnalt kívánok neked, július 7-e van. Ha Apolónia, Bódog vagy Donát vagy, akkor nagyon boldog névnapot, a mai születésnaposoknak pedig fantasztikus, mosolygós napot kívánok. Hoztam már a néhány igazán nagyszerű évfordulót a múltból. Pontosan 132 éve született Mihály Dénes gépészmérnök, akinek a világon legelőször sikerült mozgó tévéközvetítést sugároznia. De ma ünnepelnénk a My Fair Lady és az Elfújta a szél magyar származású legendás rendezőjét, George Cukort is, aki 127 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot egy magyar család gyermekeként New Yorkban. A legpraktikusabb történelmi pillanat viszont egyértelműen a pékségekből jön. Éppen 98 éve ezen a napon adták el a világ legelső előre szeletelt kenyerét Missouri államban. Belegondoltál már, mekkora kényelmi forradalom volt ez akkoriban? Na de, mi nem szeleteljük, hanem egyben adjuk a legpörgősebb dalokat a korai ébredezéshez. Itt is van a folytatásban a Kingfishers, a Petőfi. Ez a Szórakozni. We'll be right back.

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar, és hogy milyen időjárásra számíthatunk ma? Hát alapvetően változóan felhős napos időre van kilátás, szóval a napsütés mellett a felhők is komolyabb szerephez jutnak. Ha északkeleten laksz, vagy épp arra autóznál, azért érdemes óvatosnak lenned, mert ott néhol kialakulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar is. A nyugati a szél sokfelé élénk, sőt kifejezetten erős lesz, cserébe viszont napközben rendesen fokozódik a felmelegedés. A hajnali hűvösebb órák után délután már 27 és 33 fok közötti igazi nyári hőséget méretünk, úgyhogy a lenge ruhák mellé a szél ellen is érdemes egy kicsit felkészülni a mai napon. Én pedig lélekben készítelek a keddi nap kihívásaira rengeteg jó hazai zenével. A Name Project érkezik a Petőfire, ez a nekem.
1: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer, te is emlékszel, miért nem kapok glóriát. Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai zenék változatosan kett hajnalban is, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, van társad ebben az órában is, tarts velem. Az Anna Elza és Kanizsa Gina páros elé jön most a Nok csapata, ez már is a legújabb kiválasztott.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar egy. Igazán fontos hazai újdonsággal megyünk tovább a keddi korai órákban. Kökény Dani jön, akinek nevét még 2022-ben a Sztárban Sztár leszek győzteseként ismerhette meg a közönség, azóta pedig egyszerűen megállíthatatlan. Fiatal kora ellenére már fonogram és Szenes Iván díjjal is büszkélkedhet, idén pedig a Dal színpadán is láthattuk, hallhattuk. Dani most egy egészen különleges zenével jelentkezett. A Sose feledd a háború borzalmaira és a béke fontosságára hívja fel a figyelmet, erőteljes képeivel mutatja meg, hogy a félelem árnyékában is létezik újrakezdés, és a legnehezebb időben sem szabad elveszítenünk a reményt. Fogadd sok szeretettel, jöjjön Kökény Dani és a Sose feledd itt a Petőfi.

0: rádiónkon hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Lélekkel teli gitárzenével megyünk tovább a kelt hajnalban. A Prove zenekar érkezik. A formációt eredetileg két fiatal zenész, Németh Márk és Turi Krisztián hívta még életre, majd a csapathoz csatlakozott Borbély Bence, Regő, Gerendás Ruben és Horváth Albert is, így vált teljesen kerekké a felállás. A srácok egyáltalán nem bízták a véletlenre az albumuk összerakását. A dalok nagy részét az énekes Márk írta, a háttérben pedig egy egészen elképesztő és illusztris szakmai gárda segítette a munkát. Társszerzőként olyan nevek bábáskodtak a lemez felett, mint Fehér Holló, Tariska Szabolcs, Szakács Gergő, Furacsé, vagy éppen Bánki Beni. Az albumról most érkezik is az első nagy dobás, ima Prove és az Engeddel a Pető.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai zenékkel támadunk a keddi fáradtság és a rossz kedv ellen. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Ebben az órában pedig találkozhatsz majd Budai Krisztoferrel, Slimivel, vagy éppen most Galda Leventével, akitől az eredőt hallhatod. Gyere velem!

0: is bekúszna.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Mocskonyi Dörgővel zakatolunk tovább a kelt hajnalunkban, aki a 2023-as debütálása óta egyszerűen megállíthatatlan. Biztosan emlékszel a Most is ott a parton című slágerére, amivel egyből meghódította a rádiókat, és egészen a dal döntőig menetelt. Azóta rengeteg hazai és külföldi fesztivál színpadot megjárt, a szakma pedig a legjobb dalszerzőnek járó elismeréssel is díjazta. Idén ráadásul a Dal 2026 mezőnyében bizonyított újra, ahol egy bitang dögös nótával rázta fel a stúdiót és a képernyők előtt ülőket, mert hogy a legfrissebb felvétel is üzeni, igenis mindenkinek jár egy kis rock and roll.

Az Evobáj a Swim Swim Nakedtől, itt a Petőfin, ahol minden magyar a gőzölgő almáspite és a forró kávé mellé a kert hajnalodban. Hozom a Bohemian Betyár csapatát, akik egyáltalán nem viccelnek, ha szórakozásról van szó. A csapat 2009 óta tarolja le a hazai és a nemzetközi színpadokat azzal a semmivel sem összetéveszthető esze-veszett speed folk freak punk stílussal. Koncertjeik ösztönből áradó életigenlő hangulata egyszerűen az ember sejtjeik hatol és garantáltan minden lábat megmozgat. Az urak ráadásul nagyon komoly nyári pörgésben vannak. Most csütörtökön már a sukorói EFOT fesztiválon zúznak, másnap a romániai Double Rise-on robbantják fel a színpadot, jövő héten pedig már Stuttgartban mutatják meg, milyen a hazai virtus. Itt a Bohemian Betyár és az újdonságok közül a Hamu a Petőfin.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ébredezik az ország. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Július 7-e van, kedd, ebben az órában is szállítom majd a hazai kedvenceket, és még arról is beszélünk, mit tehetünk a nyári gumink élettartamának hosszabbításáért. A kezdés a Márta Szongé, itt van Sebestyén Márta és a Deep Forest.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Megkaptuk már a nyár legforróbb napjait, de hát még ugye nincs vége, sőt, a felén sem vagyunk nagyon túl, úgyhogy bármi történhet még a következő hetekben, hónapokban. A nagy kánikulában pedig nem csak ugye mi olvadunk meg a napon, hanem az aszfalt is, ami napközben akár az 50-60 fokot is elérheti. Erre a hőterhelésre az autónk gumiai is csúnyán ráfázhatnak. A szakemberek azt mondják, hogy a hőségben akár a harmadával is csökkenhet az abroncsok élettartalma. És hogy mit tehetünk, hogy a kopásból ne legyen hirtelen defekt. Az egyik legfontosabb, hogy nyáron legalább két hetente ellenőrizzük a guminyomást, mert a hőtágulás miatt simán elállítódhat. Az ideális érték általában

2 és 2,5 bár között mozog. A legfőbb szabály most pedig a finom láb. Kerüljük a hirtelen nagy gázadásokat és a satúfékeket, mert a felhevült úton a gumi ilyenkor szó szerint kenődik és kétszerűen gyorsan kopik. Próbáljunk meg biztonságosan gurulni, vigyázzunk magunkra az utakon, és persze a többiekre is. Én pedig mindjárt a ma várható időjárásról is beszélek. Most viszont itt van Nádas Barbi és az Ő mondja ki, a Petőfi.

0: Száz csóknak is egy a vége, itt volt a Balkán VIP, a Petőfin, ahol minden magyar. Jó reggelt, egy gyors pillantást vetünk az időjárásra, mert ma olyan igazi nyárias, vegyes, vágott napunk lesz. A napsütés mellé a felhők is megérkeznek, szóval változóan felhős napos időre számíthatunk. Ha észak-keleten jársz, vagy épp arra autózol, azért ne lepődj meg, ha elered, ott néhol kialakulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar is. A széllel is érdemes kalkulálni, a nyugatias légmozgás elég élénk, sőt erős lesz, de a pulóvert napközben nyugodtan elfelejthetjük. Rendesen megérkezik a meleg, délutánra már 27 és 33 fok közé kúsznak a hőmérők. Hát ilyen lesz ez a keddünk, nyárias, egy pici változékonysággal fűszerezve. De mi is változatosak vagyunk itt a Petőfin, már is megyünk tovább egy újabb hazai kedvenccel. Itt a Kultúrkör és a Maradunk Fiatalok.
1: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt. Mi írjuk meg a történetünket, hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar Habocki Mátéval, hazai kedvencekkel és hasznos infókkal a fedélzeten elindul a Halló Magyarok pillanatokon belül. Én pedig köszönöm szépen, hogy velem tartottál a mikrofonnál az elmúlt órákban. Medgyessy Gábort hallottad, legyen nagyon szép a kedded, és maradj a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos nyári időre számíthatunk ma, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Ankarában. Ma szavazhat a parlament az alaptörvény módosításáról.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Szalagkorlátnak ütközött egy furgon az M15-ös országhatár felé vezető oldalán. A 6-os kilométernél a külső sávot foglalja el a sérült jármű. Kigyulladt korábban egy kamion a 3-as főúton Miskolcon, a 186-os kilométernél. A Zsolcai kapunál a külső sávot lezárták, csak egy sávon halad a forgalom. Több szakaszon is útépítők dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, napközben félpályás lezárásokra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése. Miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú, kiszámítható katonai támogatását. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már ma tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, és 30 napon belül új államfőt választ az országgyűlés. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart. Nem tudnak MR-vizsgálatokat végezni a szolnoki Hettényi Géza kórházban. Meghibásodott ugyanis a készülék hűtési rendszere. A betegeknek ezért Debrecenbe, 60-ba Kistarcsára vagy Kecskemétre kell utazniuk. A kijelölt kórházak elérhetőségei megtalálhatók a Hettényi Géza kórház honlapján.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok lesz. Hasonló időjárás várható a következő napokban is. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok, lépdenünk szépen ebben a júliusban, hiszen már is itt vagyunk, 2026. július 7-én kedden. Az ébredés mellé ma is jönnek a magyar kedvencek, mindjárt Lotfi Begijékkel, a Csillagtalan, elsőként pedig a Halott Pénz és a Szívedből minden kell.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel

Fehérváron összeült az erdélyi országgyűlés, amelyen a szabadságharcot vezető második Rákóczi Ferencet másnap erdélyi fejedelemmé választották. És két fontos gasztronómiai történeti esemény is van ma. 1550-ben említették először európai források a csokoládét, illetve a közép-amerikai eredetű kakaóbabot, ami nélkül azért sokkal keserűbb lenne az életünk, úgyhogy ha ma elcsábolunk egy kis csokira, akkor a csoki világnapja jegyében büntetlenül megtehetjük mindezt. 1928-ban pedig Amerikában ezen a napon került a boltok polcaira az első szeletelt kenyér, úgyhogy a reggeli mellé akkor nagyon-nagyon jó étvágyat kívánok. Természetesen a magyar kedvencek is szólnak hozzá. Magna cum laude, köszönet, itt a Petőfi.

0: Tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, már is fél hét lesz, jönnek a legfrissebb információk. 1912-ben pedig július 7-én első Ferenc József uralkodó szentesítette a Debreceni és a Pozsonyi Tudományegyetem felállításáról szóló törvényt, úgyhogy üdvözletem a keleti és északi tájakra határon túlra is. Majka Curtis BLR, belehalok, ezzel pedig várlak vissza fél hét után itt a Petőfi.
2: Egy kicsikét szűk a világ nekem, keresem bennem még a helyen.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek a záporok, zivatarok. Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Ankarában. Ma tárgyalhat a parlament az alaptörvény módosításáról.
3: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Szalagkorlátnak ütközött egy furgon az M15-ös országhatár felé vezető oldalán a 6-os kilométernél. A külső sávot foglalja el a sérült jármű. Két autó ütközött Cegléd határában a 441-es főúton. A helyszínelés idejére a 4-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Kigyulladt korábban egy kamion a 3-as főúton Miskolcon, a 186-os kilométernél a Zsolcai kapunál a külső sávot lezárták. Csak egy sávon halad a forgalom. Több szakaszon is útépítők dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. Napközben félpályás lezárásokra kell számítani. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
4: A kormány egy több évtizedes elmaradást pótol azzal, hogy feltárja és részben nyilvánossá teszi az 1990 előtti pártállami diktatúra titkos szolgálati tevékenységét, mondta a törvényjavaslatot előterjesztő Mellétei Barna Márton tegnap az országgyűlésben. A Tiszás képviselő a javaslat vitájában hozzátette, a céljuk az, hogy a magyar társadalom szembenézzen a múltjával, és fel tudja dolgozni azokat a kérdéseket, amelyeket eddig nem tudott. Közölte az iratok felülvizsgálatát és a minősítés feloldását a szakszolgálatok végzik majd. Munkájukat segíti a többségében civilekből, történészekből, levéltárosokból, adatvédelmi jogászokból álló tanácsadóbizottság. A törvényjavaslatról ma szavaz az országgyűlés. Ha a javaslatot elfogadják, a szakszolgálatok a munkát a törvény hatályba lépését követően azonnal megkezdik, mondta Mellétei Barna Márton.
5: Jelen jogszabályunknak a célja az az, hogy a 90 előtti nemzetbiztonsági minősítési több száz folyométernyi iratnak a lehető legnagyobb részét, vagy a teljes egészét, azt az ABTL-nek, a levéltárnak átadják, ezt követően kutathatóvá, majd nyilvánosságra lehessen hozni ezeket a dokumentumokat. Az előttünk fekvő jogszabálytervezetnek a célja tehát az az, hogy megkönnyítsen a minősítéseknek a feloldását, egyrészt a kritériumoknak a feloldásával, másrészt pedig azzal, hogy a politikai szándékon felül egy civil kontroll is érkezik a felülvizsgálat során.
4: A magyar kormány arra számít, hogy pénteken pont kerül a befagyasztott uniós források ügyére, mondta a közlekedési és beruházási miniszter az országgyűlésben. Vitézi Dávid tegnapi napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, a helyreállítási terve elkészült, a tárgyalásokat lezárták az Európai Bizottsággal, a Tisza kormány hazahozza az uniós támogatást.
6: A mérföldkövek, szupermérföldkövek, amiket ugye általában feltételekként szoktak hivatkozni, mik a feltételei annak, hogy a korábban befagyasztott uniós pénzeket haza tudjuk hozni, ezek véglegesek. A bizottsággal ezt a tárgyalássorozatot lezártuk, és a végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén e hét pénteken várható. Ha az a döntés megszületik, és minden jel arra utal, hogy ez egy pozitív döntés lesz, akkor kimondható az, hogy az uniós pénzeket hazahoztuk. Ugye nagyon sokszor hallottuk azt, hogy ez nem fog sikerülni. Fog sikerülni.
4: Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erre tett javaslatot a kormány nevében. Magyar Péter miniszterelnök szombaton nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosítás tervezetét, miszerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. A Fidesz és a KDNP képviselői közben bejelentették, tüntetéssel tiltakoznak a tervezett módosítás ellen. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart.
3: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
4: Ukrán találat érte az omszki kőolajfinomítót az ukrán-orosz határtól csak nem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, mekkora kár keletkezett. Oroszország egyik legnagyobb kapacitású kőolajfinomítójában évente több mint 21 millió tonna nyersanyagot tudnak feldolgozni. Közben az oroszok is folytatták a légitámadásokat, Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az ukrán fővárost múlt csütörtökön érte hasonlóan nagy kiterjedésű légitámadás. Akkor 31-en vesztették életüket. A NATO európai tagállamai és Kanada jó úton haladnak afelé, hogy utolérjék az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén, jelentette ki az Észak-Atlanti Szövetség főtitkára Ankarában a ma kezdődő NATO csúcs előtt. Ukrajnával kapcsolatban Mark Rutte leszögezte, a NATO-nak mindent meg kell adnia Kijevnek annak érdekében, hogy megküzdjön az orosz agresszióval, különösen a légvédelem terén. Zajlanak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint elérhető a háború befejezése. Mint mondtam, az orosz elnök valóban véget akar vetni a harcoknak, az ukrán elnök pedig azonnal be akarja fejezni azt. Trump egyúttal megerősítette, hogy a NATO csúcs után találkozik Volodymyr Zelenszkijjel.
3: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
4: Baleset megelőzés céljából indított közlekedésbiztonsági akciót a rendőrség. Az Országos Rendőrfőkapitányság baleset megelőzési osztályának vezetője elmondta, nyáron sokkal több baleset történik az utakon, aminek egyik legfőbb oka, hogy az őszi-téli időszakkal ellentétben nyáron sokkal jobbak az útviszonyok, emiatt a gépjárművezetők jellemzően nagyobb sebességgel közlekednek. Berza Zsolt hangsúlyozta, ilyenkor a meleg hatással van a járművezetőkre, akik általában ingerlékenyebbek, türelmetlenebbek, ezért több a figyelmetlenség miatt bekövetkezett baleset. A megelőzést szolgáló közösségi média kampány mellett közúti ellenőrzéseket is végez a rendőrség.
7: Valamennyi működőképes sebességmérő berendezésünket, mind a fix telepítésű, mind pedig a mobil sebességmérő eszközöket bevetjük. Látható rendőri jelenlétet biztosítunk a közutakon, illetve emellett pedig civil szolgálati gépjárművekből is végzünk méréseket menet közben. Emellé még párosul egy olyan ellenőrzés, amely kimondottan a hétvégi időszakban, tehát amikor nagy forgalomra kell számítani autópályáinkon, gyorsforgalmi utainkon, pénteken, délután, szombaton, reggeli órákban, illetve vasárnap délután, esti órákban fokozott jelenlétet biztosítunk.
4: Súlyos erdőtűzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól, Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezésére figyelmeztetnek. Spanyolországban már 43 fokot is elérte a hőmérséklet, de Portugáliában is 40 fok fölötti értékeket mértek. És a franciákat is újabb hőhullám sújtja.
0: Te Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Itthon napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül a szél. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok lesz. Hasonló időjárás várható a következő napokban is. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: Petőfi Rádió. Sport.
8: Véget ért a világbajnokság Cristiano Ronaldo számára. Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Bence vagyok. Spanyolország 1-0-ra legyőzte Portugáliát a labdarúgó világbajnokság 8-at döntőjében. A találkozó egyetlen gólját a csereként beálló Mikel Merino lőtte a 90. percben, amivel az Európa-bajnok spanyolok jutottak a legjobb 8 közé. Az 5-szörös aranylabdás Cristiano Ronaldo ezzel 27 VB mérkőzéssel fejezi be válogatott karrierjét. A győztes hispánok a folytatásban Belgium legjobbjaival mérkőznek meg majd, ugyanis a játéknap másik találkozóján a házigazda Egyesült Államok válogatottja 4-1-es vereséget szenvedett az európai riválisától. A mérkőzésen a belgák részéről De Ketelaere 2 gólt szerzett, valamint Van Aken, illetve Lukaku is betalált, míg az amerikaiak részéről Tillman volt eredményes. Az Egyesült Arab Emírségekbeli Al-Wasl csapatánál folytatja pályafutását a magyar labdarúgó első osztályban szereplő Kisvárda 19 éves nigériai középpályása Ridwan Popola, jelentette be a klub hivatalos oldalán. A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70-re győzött Belgium ellen világbajnoki selejtezőn. A székesfehérvári mérkőzés előtt már tudni lehetett, hogy továbbított a magyar együttes a következő körbe, ahol Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az ellenfél. Kijelölte 15 fős keretét Cseh Sándor, a magyar női vízilabda válogatott szövetségkapitánya a Sydney világkupa döntőre. A januári Európa-bajnoksághoz képest 3 helyen változott a csapat összetétele. Alaksa Kinga, Horváth Zsófi és Lendvai Zoé ott lehetnek Ausztráliában, míg Leimeter Dóra, Ribenszka Natasa és Aubéli Tekla nem tagja a keretnek. A Wimbledoni tenisztornán a vegyes párosok versenyében Stolár Fanni oldalán a horvát Pavicsal az elődöntőbe jutott, miután két játszmában verték a Skrupski-Kravcsik duót. A döntőbe kerülésért a Polmans Hunter Ausztrál kettős ellen lépnek pályára. Ezek voltak a sporthírek Szabó Bencétől.
0: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 7 óra lesz mindjárt, úgyhogy jönnek a friss információk, aztán természetesen a magyar kedvencekkel folytatjuk. Július 7-e van, Árpádházi Szent Erzsébet 819 évvel ezelőtt éppen ezen a napon született, és neked is nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok, hogyha éppen ma ünnepelsz, az Apollóniáknak pedig boldog névnapot. Kompakt diszkó hősök, ezzel pedig várlak vissza a hírek után. Minden rendben, itt a Petőfi.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
2: Itthon.
0: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Ankarában. Ma tárgyalhat a parlament az alaptörvénymódosításról.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es Budapest felé vezető oldalán egy defektes kis teherautó állt meg az átterelt sávon Bicske térségében. A 39-es kilométernél útszűkületre kell számítani, csak lépésben halad a forgalom. Szalagkorlátnak ütközött egy furgon az M15-ös országhatár felé vezető oldalán. A 6-os kilométernél a külső sávot foglalja el a sérült jármű. Két autó ütközött Cegléd határában a 441-es főúton. A 4-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Törökországban. A napi renden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a tagállamok vezetői döntenek a fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna a hosszú távú, kiszámítható katonai támogatását. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már ma tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, és 30 napon belül új államfőt választ az országgyűlés. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Folytatódtak tegnap a kölcsönös légicsapások Ukrajna és Oroszország között. Kijev Oroszország legnagyobb kőolaj finomítóját támadta. Az Omszki létesítményben keletkezett károk mértékéről egyelőre nincs jelentés. Közben Moszkva drónokkal és rakétákkal lőtte az ukrán fővárost. 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek, és sok épület megrongálódott. Újabb adatokat közölt a 3500 halálos áldozattal járó június végi venezuelai földrengésekről a dél-amerikai ország vezetése. A venezuelai parlament elnöke elmondta, eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól, és 16500 főre emelkedett a sérültek száma, valamint csaknem 18000-en váltak hajléktalanná.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. július 7-én, kedden. Természetesen ebben a 60 percben a Balaton térségébe is ellátogatunk, a magyar kedvencek pedig kísérnek bármerre jársz. Kompakt diszkó, hősök, minden rendben!
2: Itt egy újabb óra!
0: Kizárólag magyar zenékkel...

0: Balatonok.
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
2: Ezúttal irány Balaton keresztúra, ahol holnap, illetve a hónap végén is koncert vár a Klassza Parton fesztivál keretében. Keresztúra Keszthelyi kastély felépült előtt kiemelt szerepet töltött be a Festetics család életében, mert itt élt az uradalom birtokosa, Festetics Kristóf. A főúr 1753-ban kért engedélyt Padányi bíró Márton veszprémi püspöktől, hogy kegyúri kötelességének eleget téve templomot építhessen. A romos középkori templom újjáépítése 1758-ban készült el. Most pedig biztosítja az impozáns környezetet, a zene és a tér harmóniája különleges lelki élményé emeli az előadásokat. Holnap Illés Eszter Fuvola művész és Illés Szabó Helka Hárfás növendék közös koncertjét láthatod, mely bensőséges hangulatú kamarazenei estet kínál, a fuvola és a hárfa különleges, egymást jól kiegészítő hangzására épül. Az előadások közben egyébként a két hangszer világával is ismerkedhetsz. Most pedig ismerkedünk egy olyan zenével, amit a Magyar Vándorban is a szívünkbe zárhattunk. Roy, az otthon itt van, itt a Petőfi.

0: magyarok! Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
1: Jó reggelt kívánok, mindjárt visszatérünk a Balatonpartra, de most 7:30, úgyhogy jönnek a legfrissebb információk, aztán pedig Odett vár ránk, és Hanyatt, itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Ankarában.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Egy defektes kis teherautó állt meg az M1-es Budapest felé vezető oldalán, Bicske térségében, az átterelt sávon. A 39-es kilométernél útszűkületre kell számítani, csak lépésben halad a forgalom. Szalagkorlátnak ütközött egy furgon az M15-ös országhatár felé vezető oldalán. A 6-os kilométernél a külső sávot foglalja el a sérült jármű. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
2: A magyar kormány arra számít, hogy pénteken pont kerül a befagyasztott uniós források ügyére, mondta a közlekedési és beruházási miniszter az országgyűlésben. Vitézi Dávid tegnapi napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, lezárták a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal. A helyreállítási terv elkészült, amit pénteken hagyhat jóvá az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a tagállamok vezetői döntenek a fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú, kiszámítható katonai támogatását. A NATO európai tagállamai és Kanada jó úton haladnak afelé, hogy utolérjék az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén, jelentette ki az Észak-Atlanti Szövetség főtitkára Ankarában a ma kezdődő NATO csúcs előtt. Ukrajnával kapcsolatban Mark Rutte leszögezte, a szövetségnek mindent meg kell adnia Kijevnek annak érdekében, hogy megküzdjön az orosz agresszióval. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezésére figyelmeztetnek a földközi tenger térségében.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Itthon napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: magyarok! Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
1: Holnap kezdődik Balatonbogláron a Jazz és Bor Fesztivál. A többnapos esemény a Balaton déli partjának egyik hangulatos kulturális találkozója, ahol a minőségi jazz, a balatoni ízek és a nyári esték könnyed atmoszférája kapcsolódik össze. A fesztivál Babos Gyula emléke előtt tiszteleg, aki a kezdetektől mentora és segítője volt a rendezvénynek, és nem titkolt cél, hogy a jazz műfaját évről évre igényes, mégis közvetlen formában hozzák közelebb a közönséghez. A Boglári Zeneiskola jazz tanszaka is képviselteti magát, a tanárok és növendékek minden nap 18 órától játszanak a Platán téren, 14 év alatti gyermekek számára pedig ingyenes a belépés. Kisebb formációk és a nagy zenekari jazz kedvelői egyaránt megtalálják a számukra érdekes előadásokat, a zenei élményhez pedig gasztronómiai élmény is társul. Most pedig a reggeli mellé társul zenei élmény méghozzá Szája Noéval, jön a Driftwood a Petőfin.
2: Sziasztok, Szája Noé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood a Petőfi Rádió.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt, szép napot, jó munkát, vagy épp jó láblógatást kívánok. 8 óra lesz, már is jönnek a friss információk, aztán pedig a Walmart csapata vár ránk. Magány, mindjárt a Petőfi.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
2: Itthon.
0: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőd ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abbahagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az Unió pénzügyminisztereinek tanácsa. Ukrán találat érte tegnap az omszki kőolaj finomítót.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Egy defektes kis teherautó állt meg az M1-es Budapest felé vezető oldalán, Bicske térségében, az átterelt sávon. A 39-es kilométernél hódszűkületre kell számítani, csak lépésben halad a forgalom. Motorossal ütközött egy kis teherautó a 87-es főúton Vasszécsény közelében. A 11-es kilométernél félpályás korlátozást vezettek be. Két autó ütközött a 441-es főúton Cegléd határában. A 4-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva haladnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: A magyar kormány arra számít, hogy pénteken pont kerül a befagyasztott uniós források ügyére, mondta a közlekedési és beruházási miniszter az országgyűlésben. Vitézi Dávid tegnapi napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, lezárták a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal. A helyreállítási terv elkészült, amit pénteken hagyhat jóvá az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Erről döntöttek tegnap a képviselők Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára. Magyar Péter miniszterelnök szombaton nyújtotta be a parlamentnek a tervezetet, amely szerint megszűnik például Súlyog Tamás köztársasági elnök mandátuma. Közzétette a köztársasági elnök Velencei Bizottságnak küldött beadványát a Sándor Palota. A 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Súlyog Tamás annak megállapítását kéri a testülettől, hogy a köztársasági elnöki megbízatását idő előtt megszüntető alkotmánymódosítás tervezete jogszerű-e és összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal. Ukrán találat érte tegnap az omszki kőolajfinomítót az ukrán-orosz határtól csaknem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni mekkora a kár. Oroszország egyik legnagyobb kapacitású finomítójában évente több mint 21 millió tonna nyersolajat tudnak feldolgozni. Közben az oroszok is folytatták a légitámadásokat. Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül a szél. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok lesz. A részletes híreink a iradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! 8 óra múlt folytatódik a Halló Magyarok 2026. július 7-én kedden. Magyar kedvencek várnak ebben az órában is, mindjárt a halott pénzen az élünk kellett volna, a nyitány pedig a Walmart csapatáé. Kezdünk a Magány-magán!
0: Itt egy újabb óra! Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: zenerajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A sportélmények ma is folytatódnak az N4 Sporton és az N4sport.hu-n, valamint a Dunavörden is, hiszen számos esemény zajlik párhuzamosan. Rögtön a kora délután folyamán megkezdődik a Tour de France negyedik szakasza, a mai etap 182 km. A menetről egyetlen pillanatra sem maradsz le az N4 Sporton és az N4sport.hu-n. Délután és este pedig folytatódik a labdarúgó világbajnokság, 18 órakor, valamint este 10 órakor is vár ránk egy-egy találkozó. A mai napon Argentína, Egyiptom és Svájc, Kolumbia találkozót rendeznek. A Dunavörden pedig az UEFA bajnokok ligája selejtezőjében a Győrnek szurkolhatunk. Az Etoa Reykjavik otthonába látogat, a találkozó este 9 órakor kezdődik. Jó szórakozást, jó szurkolást kívánok! A következőkben pedig Rácz Gergőjéket hallgatjuk Orsovai Renivel mostantól, itt a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! 8:30 érkezünk, jönnek a friss infók, aztán pedig a baleset megelőzés kerül a fókuszba. A 30Y vár ránk a hírek után, Révbe ér, mindjárt itt a Petőfi. És
2: a
1: Révbe
2: ér, a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Már ma tárgyalhat a parlament az alaptörvény módosításáról. Az amerikai elnök szerint elérhető az orosz-ukrán háború befejezése.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között. Szakaszos lassulás alakult ki. Időszakos torlódásra kell készülni. Távolabb, Hegyeshalom felé, Győr elkerülő szakaszán két kamion ütközött. A 122-es kilométernél a külső sávot lezárták. A torlódás meghaladta a 3 kilométert. Egy kis teherautó motorossal ütközött a 87-es főúton Vasszécsény közelében. A 11-es kilométernél félpályás korlátozást vezettek be. Két autó karambolozott a 441-es főúton Cegléd határában. A 4-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Erről döntöttek tegnap a képviselők Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára. Magyar Péter miniszterelnök szombaton nyújtotta be a parlamentnek a tervezetet, amely szerint megszűnik például Sulyog Tamás köztársasági elnök mandátuma. Ma szavaz az országgyűlés az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvényjavaslatot előterjesztő Mellétei Barna Márton tegnap elmondta, a tervezet szerint az iratok felülvizsgálatát és a minősítés feloldását a szakszolgálatok végzik majd. Munkájukat pedig történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból álló tanácsadóbizottság fogja segíteni. A pedagógusok teljesítmény értékelésének megújításáról is szó volt tegnap a parlament rendkívüli ülésén. A törvénymódosítási javaslat egyik előterjesztője, Müller Anna Tiszás képviselő szerint alapjaiban kell újra gondolni a rendszert, úgy, hogy az valóban a minőségi oktatási nevelési munkát és a pedagógusok szakmai fejlődését szolgálja majd. Ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszky a ma kezdődő ankarai NATO csúcs előtt. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Zajlanak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint az orosz és az ukrán elnök egyaránt be akarja fejezni a konfliktust. Trump megerősítette, hogy a NATO csúcs után találkozik Volodymyr Zelenszkijjel.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
2: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok és biztonságos utazást. Az ORFK Baleset Megelőzési Bizottsága a nyári időszakban is fontos dolgokra hívja fel a figyelmünket, amit nem lehet elégszer elmondani. Például, hogy a nyári autózásnál a hőségre is érdemes odafigyelni. A szakemberek szerint a folyadék hiány jelentősen rontja a koncentrációt, ezért indulás előtt és hosszabb úton is rendszeresen igyál vizet, pláne, hogyha a tengerpart irányába indulsz, és tényleg meglehetősen hosszú a menetidő. Vezetés közben nem jó ötlet kikönyökölni az ablakon, egyrészt csökken az autó feletti irányítás lehetősége, másrészt egy balesetnél súlyos sérülést szenvedhetsz, amit pedig végképp érdemes kerülni, hogy utasként felteszed a lábad a műszerfalra, rendkívül komoly sérüléseket lehet összeszedni egy baleset vagy légzsák nyílás esetén, de még akár egy komolyabb fékezésnél is. Indulás előtt ellenőrizd, hogy nálad vannak-e a szükséges okmányok, köztük a jogosítvány, a strandra vezető néhány kilométeres út során pedig ugyanazok a szabályok érvényesek, mint egy hosszabb utazásnál, úgyhogy légy körültekintő, vigyázz magadra és a többi közlekedőre, hiszen mindenkit hazavárnak. A következő pillanatokat Zsúdló röffenti be, itt a Vrumma Petőfi.

0: a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 9 órához érkezünk már is, úgyhogy jönnek a legfrissebb információk. A következő órában pedig természetesen a magyar kultúra értékei között kalandozunk majd. Follow the Flow, Porszem, a zenei értékek közül ez vár ránk, 9 után itt a Petőfi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Szervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
7: Napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júniusban. Már ma tárgyalhat a parlament az alaptörvény módosításáról.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé. Bicske és Biatorbágy között szakaszos torlódásra kell készülni. Távolabb Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán két kamion ütközött. A 122-es kilométernél a külső sávot lezárták. A torlódás meghaladta a 3 kilométert. Kis teherautó és egy motoros ütközött a 87-es főúton Vasszécseny közelében. A 11-es kilométernél félpályás korlátozást vezettek be. Két autó karambolozott a 441-es főúton Cegléd határában. A 4-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: A vártnál alacsonyabb volt az infláció júniusban. A statisztikai hivatal legfrissebb jelentése szerint a fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gáz ára 7,5%-kal csökkent, míg az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Erről döntöttek tegnap a képviselők Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára. Magyar Péter miniszterelnök szombaton nyújtotta be a parlamentnek a tervezetet, amely szerint megszűnik például Súlyog Tamás köztársasági elnök mandátuma. Ma szavaz az országgyűlés az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvényjavaslatot előterjesztő Mellétei Barna Márton tegnap elmondta, a tervezet szerint az iratok felülvizsgálatát és a minősítés feloldását a szakszolgálatok végzik majd, munkájukat pedig történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból álló tanácsadó bizottság fogja segíteni. Legalább 15-en meghaltak és 275-en megsérültek a Kínát sújtó viharos időjárás miatt. A heves esőzések, árvizek és tornádók miatt 10000-eket kellett kitelepíteni, 9 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Kansu tartományban egy földcsuszamlás 33 embert temetett maga alá, közülük 16-ot még keresnek. A hatóságok több térségben árvízriadót rendeltek el.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
7: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Jó reggelt kívánok, megkezdődik egy újabb óra, így 2026. július 7-én kedden. 9 óra múlt, a magyar kedvencek pedig ezúttal is várnak ránk a kulturális információk mellett. Follow the flow, Porszem, ez a kezdőnk.
0: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Dalszerzők, szövegírók, producerek, figyelem, július 12-ig lehet jelentkezni az Artisius Mentor programra. Akár kezdő vagy akár tapasztalt, a fejlődés lehetősége adott. A mentorálás során közös dalok, új projektek és a program lezárulta után is folytatódó szakmai kapcsolatok születhetnek. Négy kategóriában lehet jelölni, hogy kivel dolgoznál együtt legszívesebben. Idén dalszerzőként Áron András, Barkóczi Noémit vagy Lovasi Andrást is választhatod mentornak. A dalszövegírókat pedig Hegyi György segíti. A rap szövegírók mentoraként Sisi vesz részt a programban, a producereket pedig ilyen támogatja. A lehetőség a kiválasztott mentoráltak számára térítésmentes, a részleteket a neten megtalálod, a határidő pedig tehát július 12-e. S ha már magyar dalszerzők, a következő dalban Borlai Gergő munkája is ott van, Rúzsa Magdi és a Rúzs szól, most a Petőfi.

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

csaksz, egy golyó. Ártatlan élet volt, viszlát.

nekem három múlt. Én meg ültem az áróban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló. Csak egy jelvény és vége. Sírunk rövésre, hogy béke. Van még itt valami, hagyd a harcot. Ma hasz

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Július 31-én lesz 140 éve, hogy elhunyt Liszt Ferenc, és ehhez kapcsolódva egy különleges digitális gyűjtemény vált elérhetővé. Az Országos Széchenyi Könyvtár és a Liszt Ferenc Emlékmúzeum közös munkájának köszönhetően most már online is böngészheted a zeneszerző leveleit és naplóit. A gyűjtemény több mint 800 levelet és 3 naplót tartalmaz, ezekből nem csak a világhírű zeneszerzőt ismerheted meg, hanem a magánembert is. Bepillantást nyerhetsz a mindennapjaiba, barátságaiba, gondolataiba. A szakemberek szerint a most közzétett dokumentumok között több olyan is van, amely eddig nem volt nyilvánosan hozzáférhető, így a gyűjtemény a nemzetközi Liszt kutatás számára is fontos újdonságot jelentett. Ha pedig érdekel a magyar zenetörténet, most egy egészen különleges módon fedezheted fel Liszt Ferenc életét, ezúttal saját leveleim és személyes feljegyzéseink keresztül. Ami pedig a múlt és a klasszikusok utána a jelent és a popposabb vonalat illeti, PSV és Nagy Bogi vár ránk. Always Be Mine, egy valódi újdonság itt a Petőfi.

0: Tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ha szereted Bródy János dalait, akkor egy igazán különleges koncerttel készül a Sziget Fesztivál. Augusztus 9-én a fesztivál -1. napján rendezik a Bródy dalok napját, ahol több mint 50 előadó idézi fel a dalszerző több mint 6 évtizedes pályafutását. A csaknem 5-6 órás koncerten közel 70 dal hangzik el, az időskorszaktól kezdve a fonográf és az István a király legismertebb szerzeményein át, egészen Bródy szóló dalaig. Színpadra lép többek között Koncs Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Lovasi András, Presser Gábor, Hobó, a Bagosi Brothers Company, Betonhoffia, Carson Koma és Azaria is. Több dal új feldolgozásban csendül fel, sőt, lesznek olyan szerzemények is, amelyeket két különböző generáció előadásában hallhat majd a közönség. Ha tehát augusztusban a Szigeten jársz, a Bródy dalok napja igazi zenei ünnepnek ígérkezik, ahol a magyar könnyűzene több generációja találkozik egyetlen színpadon. S ha már a Carson Koma szóba került, akkor most ők folytatják. Itt van Jude Lowval közösen a Szemüveg, a Petőfi.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, mindjárt 10-et mutatnak az időjelzők, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, aztán pedig természetesen magyar kedvencek szórakoztatnak minket továbbra is. Lóci játszik, hó nincs, hamarosan a Petőfi.
2: Termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
2: Itthon.
0: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőd ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilárd Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
5: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
9: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
9: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
9: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
9: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
9: Persze, ahogy eddig is. Sopéria.
10: Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
11: Napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júniusban. Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Ankarában.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között szakaszos torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
11: Az ankarai NATO csúcs célja egyértelmű, egy üzenetet kell közvetítenie, mégpedig azt, hogy a Védelmi Szövetség egységes, jelentette ki a belga külügyminiszter. Maxime Prévost hangsúlyozta, a szervezetnek most egyetlen kihívással kell foglalkoznia, be kell bizonyítania, hogy a NATO továbbra is egységes hangon szólal meg. Hazánkat Magyar Péter miniszterelnök képviseli a csúcson, de a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezetője is elkísérte az ankarai találkozóra. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júniusban. A statisztikai hivatal legfrissebb jelentése szerint a fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gáz ára 7,5%-kal csökkent, míg az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. csütörtökig módosíthatják a felvételizők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg. Új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. A vizsgált USB töltők több mint 80%-a megbukott a fogyasztóvédelmi hatóság termékbiztonsági ellenőrzésén, közölte a fogyasztóvédelem. A laboratóriumi vizsgálat során 92 féle töltőből 74 nem felelt meg a biztonsági előírásoknak. A hatóság szerint a hibás termékek áramütés veszélyt jelenthetnek, ezért azt javasolja, hogy a vásárlók megbízható kereskedőtől szerezzék be a töltőket, és kerüljék a gyanúsan olcsó termékeket.
0: Petőfi Rádió, időjárás.
11: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül a szél. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Immár a 10 órát is elhagytuk, folytatódik a Halló Magyarok, sőt az utolsó mai 60 percünk kezdődik így 2026. július 7-én kedden. Hogyha jó kedre van szükség, akkor a Lóci játszik csapatára mindig lehet számítani. Ők indítanak. Ó, nincs!
7: Itt egy újabb óra!
0: Kizárólag magyar zenékkel és

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A nyár 26 adása ma is hasznos, aktuális és igazán nyárias témákkal készül a Duna képernyőjén. A Réphülöpi mólóról már megy az élő közvetítés, a mai adás középpontjában a víz áll. Szóba kerül, hogy milyen innovatív megoldások segíthetnek csökkenteni a mezőgazdaság vízfelhasználását, és hogy ezek milyen szerepet játszhatnak a jövőben. Szó lesz a strandolás közbeni értékmegőrzésről, a konyhában Gásperbe a serénkedik, és egy különleges sporttal is ismerkedhetsz, amely egyre többeket varázsol el, ez a sellőúszás. Nálunk pedig a sportos újdonságok mellett magyar újdonságok, a galaxisok csapata érkezik most, és a változatok a krokodil farkára, itt a Pető.

0: magyarok!
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
2: Ha szereted az élőzenét és a jazz különleges hangulatát, akkor érdemes lehet ellátogatnod Siófokra július 10-e és 12-e között. Ekkor rendezik meg a New Orleans Jazz Fesztivált, amely már több mint 20 éve a balatoni nyár egyik különleges zenei eseménye. A fesztivál a New Orleans-i jazz világát idézi meg, de a hagyományos dallamok mellett modernebb fusion stílusú előadások is helyet kapnak a programban. A három nap során kiváló zenészek és együttesek gondoskodnak arról, hogy minden jazz kedvelő megtalálja a kedvencét. A rendezvény azonban nem csak a zenéről szól. A szervezők szerint a fesztivál egy igazi közösségi élmény is, ahol a jó hangulat és a zene szeretete hozza össze a látogatókat. Ha tehát a Balatonnál jársz július közepén, és egy nyugodtabb, különleges zenei programot keresel, a siófoki New Orleans Jazz Festival remek választás lehet. Nálunk pedig a következő pillanatokban a Honey Beast csapata és Dániel érkezik egy valódi újdonsággal. Bár csak én lennék, itt a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, hamarosan 11 órához érkezünk majd, amikor is programajánlatok jönnek, aztán 1-től kirándulás tippek, délután Szikora Tomi jön, kívánság műsor pedig este 7-től szokás szerint, aztán 9-től kultúrfitness, 11-től pedig a Nemzeti Dalban ma is újdonságokkal vár Fekete Laci. Most pedig egy nagy kedvenc a Balkán VIP-vel, Lomkoronák, itt a Petőfi.

0: magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: Jó reggelt kívánok! Zárul a ma reggeli műszak, hiszen mindjárt 11-et mutatnak az időjelzők. Az elmúlt 5 órában Habóczky Mátét hallottad, köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Holnap hajnalban találkozunk, bármerre jársz, határon, innen vagy túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőd ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Kibővített formában teszi közzé késési statisztikáit a MÁV. Újabb 5000 felhasználó próbálhatja ki a MOL-Bubi új generációját.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Örkény térségében kátyúznak. A 48-as kilométernél a külső sávot lezárták, csak nem 5 kilométeres az arra szóló kocsisor. Távolabb Lajosmizse és Kecskemét között a szalagkorlátot javítják. A 73-as és a 74-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható. A torlódás mindkét irányból 2 kilométeres. Az ellenkező oldalon Budapest felé Újhartyán térségében egy autószalagkorlátnak hajtott. A 46-os kilométernél a külső sávba kell sorolni, de a baleset nem okoz különösebb fennakadást az M5-ösön. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Megszavazta a parlament a Budapestnek szánt segélyhitelmechanizmus eltörlését. Még tavaly decemberben fogadták el azt a törvényt, amely alapján kormányzati jóváhagyás nélkül állami kezességvállalással vehetett volna fel hitelt a főváros a Magyar Fejlesztési Banktól, ha fizetésképtelenné válik, és emiatt nem tudja kifizetni cégeinél a dolgozók bérét. Az előterjesztés indoklása szerint a törvény hatályon kívül helyezésére a fővárossal való együttműködés rendezése, valamint a pozitív partneri együttműködés kialakítása érdekében volt szükség. Kibővített formában teszi közzé késési statisztikáit a MÁV, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid szerint ettől a vonatok még nem lesznek pontosabbak, de a problémák átláthatóbbá válnak. Hozzátette, a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedési hibáinak megoldása. Újabb 5000 felhasználó próbálhatja ki a MOL-Bubi új generációját. A BKK a tesztelésre azokat várja, akik érvényes Budapest góbérlettel rendelkeznek, vagy az elmúlt 2 évben éves vagy fél éves MOL-Bubi bérletet vásároltak. A társaság összesen 2500 klasszikus és 800 elektromos rásegítésű járművet állít majd forgalomba. A kapacitás a későbbiekben tovább nőhet.
0: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs. Spanyolország és Belgium is a 8 közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország a csereként beálló Mikel Merino 91. percben lőtt góljával 1-0-ra legyőzte Portugáliát Dallasban, míg Belgium Seattle-ben magabiztosan 4-1-re verte az egyetlen még versenyben lévő társházigazda Egyesült Államok válogatottját, amely így búcsúzott a VB-től. A 8 között pénteken Spanyolország Spanyolország Belgiummal csap össze. Ma 18 órától a címvédő Argentina Egyiptommal találkozik, a 8-at döntő pedig a 22 órakor kezdődő Svájc-Kolumbia meccsel zárul. A továbbjutását már korábban kiharcoló magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70-re nyert Belgium ellen Székesfehérváron a világbajnoki selejtező első csoportkörének 6. utolsó fordulójában. A miénk így 3 győzelmet visznek az augusztus végén kezdődő következő körbe, amelybe Franciaország és Finnország mellett még Észtország, Szlovénia, valamint Svédország csatlakozik. Stolár Fanni a horvát Mate Pavicsal elődöntőbe jutott a wimbledoni teniszbajnokságon a vegyes párosok mezőnyében, miután a negyeddöntőben 2-szoros játszmában bizonyult jobbnak a Neil Skrabski Desiree Krafcsik brit-amerikai kettősnél. A duó ma a fináléba kerülésért a Mark Polmans Sturm Hunter ausztrál párossal játszik, de Stolár ma még az amerikai Ézsia Muhammad oldalán a 8-at döntőben is pályára lép az első helyen kiemelt amerikai Taylor Townsend és a cseh Katarina Siniakova ellen.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
4: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül a szél. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Indul az Itthon Otthon a Petőfi program ajánlója sok-sok lehetőséggel, ahol feltöltődhetsz, kikapcsolódhatsz, azonnal mondom a részleteket, és még tegnap a csók, ma a csokoládé világnapja van, aki már reggel bedobott egy-két kockával, bátran jelentkezzen, szám 0 30 30 30 380.
0: Itt egy újabb óra.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. 6 perc elmúlt pontosan 4:12, és akkor már készül, lehet, hogy kész is van az ebéd, neked ma mi kerül az asztalra?
1: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
0: Közös főzés az mindenképp lehet egy jó program.

Természetesen hozom, hogy hol és milyen lehetőségek várnak rád. Még ha például Sárvár környékén nyaralsz az idén, van egy kis község Vas megyében, Sárvártól mindössze 5 kilométerre északra, a 84-es főút mentén, ahol egy családi vesszős fesztivál tartanak majd hamarosan. Az eseménynek a Liget ad otthon. Történelmi hagyományőrző és kézműves programokkal készülnek, lesznek kulturális és szórakoztató események, és minden korosztály számára nagyon kellemes kikapcsolódást nyújt majd. Az, ami már egyébként korán kezdődik, hiszen 8-tól kispályás foci bajnoksággal várják majd az érdeklődőket. Ezen kívül lesz kosárdobó verseny, valamint főzőverseny, és saját alapanyagokat kell ehhez vinni. Tombolával is készülnek, lesznek fellépők is, a Rába Patyi dalkör, például a Fergeteg Nép Tánc Egyesület, a Brand New Retro Show-val is készülnek, úgyhogy ne feledd, Rába Patyon családi veszős fesztivál vár, és ha Rába Patyon jársz, akkor ne feledd, hogy a falu területén több vallási épület is található, köztük például a római katolikus és az evangélikus templom, amit meg lehet nézni. Ezen kívül a falu központi részén található történelmi emlékhely egy második világháborús emlékmű, ami szintén felfedezhető. A település legmeghatározóbb történelmi épülete pedig a Felsőbüki nagykastély.

0: Itthon, otthon. Programot ajánlunk minden nap.
1: A heti aktualitásokról számolok be mindig 11 és 1 óra között itt a Petőfin. Ha valami kimaradna, van neked is jó programötlete, tudsz ajánlani egy jó strandot, kirándulóhelyet, bármit, ahol kikapcsoltatunk, feltöltődhetünk, oszd meg a 0630 30 30 380 a számunkon SMS-ben vagy Viberen. Érdemes ezt megközelíteni az ország nyugati részét, hiszen a magyar földi templomdomb ismét a zene, a kultúra és a közösségi együttlét találkozó helyévé válik. A Fa Templom Fesztivál program kínálata sokszínű, hiszen a hagyományos elemek mellett nemzetközi fellépők is helyet kapnak, miközben különböző nemzetiségek zenéje, énekelt versek és szakrális témájú előadások váltják egymást. Képzőművészeti kiállításokat is megtekinthetsz, közösségi beszélgetésekbe kapcsolódhatsz be, és részese lehetsz annak a családias légkörnek, mely az esemény egyik legfontosabb értéke. A zenei programok között pedig olyan ismert előadókkal találkozhatsz, mint a Csík zenekar, az Alaegerszegi Szimfonikusok, a Kaláka együttes, a Dresch Quartet, de például a Magyar Honvédség légierő zenekarával is megismerkedhetsz. Jön a tambura zenekar is, illetve különleges élményt ígér Vecsei Ál Miklós és Balla Gergely közös előadása, valamint Török Máté és Lovász Irén fellépése is. A fesztivál egyik kiemelkedő spirituális eseménye pedig az ökumenikus istentisztelet, mely méltó lezárása lesz a közös ünneplésnek. A természeti környezet, a barátságos befogadó közöny és a gondosan összeállított programok tehát együtt adják meg azt a hangulatot, ami miatt a Fa Templom Fesztivál évről évre különleges találkozási ponttá válik magyar földön. Hogy hol és milyen esemény készülhetsz még, már is jönnek a további részletek, tarts velem itt a Petőfi.
2: Sziasztok, Soblóher Barbara vagyok a Blau Louisianából. Hallgassátok

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket! facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar!
2: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék. Üres itt minden,

0: programot. A stúdióban
1: Megkata, szép napot, jó munkát, kellemes időtöltést, jó nyaralást, hogy hol és milyen programok várnak rád, aktuálisan heti rendszerességgel mindig megtudhatod. 11 és 1 óra között itt a Petőfin, lehet segíteni neked is 06 30 30 30 380, SMS-ben vagy Viberen küldj minden részletet, és természetesen az idén nyáradig élménybeszámolóit is szívesen fogadom. Na hát meg lehet célozni a Tiszató környékét, jelenleg a hazai tavak közül úgy látom, hogy itt a legmagasabb a vízhőmérséklet, 26 fokos, és jön a tiszafüredi halasnapok, úgyhogy össze lehet kötni a strandolást egy jó kis eseménnyel. A Tiszató hangulatát, a helyi közösségek bemutatását, hagyományokat és a könnyen nyári kikapcsolódást fogják összekapcsolni. A rendezvényen gyerekhorgász verseny is lesz, illetve kerékpáros ügyességi versennyel is készülnek, a felnőttek főző versenyen nevezhetnek be. Ezen kívül rendőrségi szimulátor, hungarikum játéktér, sok előadás is vár. A programot lampionos csónakfelvonulás fogja majd zárni, de ezen kívül a színpadon helyi fellépők, ismert előadók is szerepelnek, illetve halászlé, lepcsánka, lángos, kolbász, hát mindenféle finomság megtalálható lesz majd. A halasnapok különlegessége pedig, hogy Tiszafüred helyi közösségei, intézményei, művészeti csoportjai és egyesületei is bemutatkoznak, tehát nem csak egy nyári program, hanem közösségi találkozó is, mely a város kulturális életét és összetartozását is megmutatja. Külön gyerekprogramokkal egyébként még az említetteken kívül is készülnek, a Tiszafüredi könyvtár szervezésében több kézműves foglalkozást is tartanak majd, lehet készíteni gipszfigurákat a gyerekeknek, illetve festeni, ezen kívül mondókás kifestővel, különféle tesztekkel is készülnek, a Tiszafüredi rendőrkapitányság közreműködésével pedig, ahogy említettem, kerékpáros ügyességi versenyt is tartanak majd, kicsiknek, nagyoknak egyaránt, ezen kívül könyves virágvázát is lehet készíteni újrahasznosított papírból, aki pedig csobbanni szeretne, ne felejtse otthon a fürdőruháját. Dunapata és Újtelek között félúton pedig ott ugye a szelídító újra lehet fürdeni, a legfrissebb vizsgálat kiváló vízminőséget mutatott, feloldották a párnapos tilalmat, a tóvíz hőmérséklete jelenleg 24 fokos, a Balaton pedig 23.

0: Friss hírek az utakról.
1: Az M5-ösön ma nem könnyű autózni, Röszke felé az M0-ás csomópont után például történt egy baleset a 25-ös kilométernél, a leállósávot foglalják el a sérült járművek, 2-3 kilométeres a torlódás. Távolabb Örkény térségében kátyúzás miatt zártak le egy sávot a 48-as kilométernél, itt 5-6 kilométeren keresztül arra szól a kocsisor. Lajos Mizse és Kecskemét között szalagkorlátot javítanak, csak a belső sávjárató, itt is van torlódás. Az ellenkező oldalon Budapest felé pedig Lajos Mizse és Örkény között van burkolatjavítás, ami miatt lezártak egy sávot, itt is a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Újhattyán térségében pedig egy személyautó szalagkorlátnak hajtott, így a 46-os kilométernél a külső sávba kell sorolni, ha az M5-ösön autózol. A baleset egyébként különösebb fennakadás nem okoz, az érintett szakaszon viszont hosszabb menetidővel kell számolni. Miskolc belterületén pedig korábban kigyulladt egy kamion a 3-as számú főúton. A 186-os kilométernél a Zsolcai kapunál a külső sávot zárták le, várhatóan a holnapi nap folyamán a műszaki mentésig csak egy sávon lehet haladni, így figyelmes, óvatos, balesetmentes közlekedés.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Petőfi Rádió.
0: Ez a legújabb

0: Petőfi Rádió minden magyar. 2 perc múlva pontban délben hallasz a legfrissebb híreket, majd jönnek újabb programötletek, és velünk lesz Tóth Gabi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilárd Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
12: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
1: A reklám után... frissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
13: Napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Létrejöhet az ügynökakták felülvizsgálatát segítő tanácsadó testület. Több millió munkahely jövője forog kockán az európai autóiparban, figyelmeztetett az ágazatért felelős uniós biztos.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Baleset történt az M5-ös Röszke felé vezető oldalán, az M0-ás csomópont után. A 25-ös kilométernél a leállósávot foglalják el a sérült járművek, de a torlódás így is csaknem 3 kilométeres. Távolabb, Örkény térségében a 48-as kilométernél kátyúzás miatt lezártak egy sávot, 5-6 kilométeres az araszoló kocsisor. Lajos Mizse és Kecskemét között a szalagkorlátot javítják az M5-ösön, a 73-as és a 74-es kilométer között csak a belső sáv járható, ott 2 kilométeres a torlódás. Az ellenkező oldalon Budapest felé Lajos Mizse és Örkény között a 60-as kilométernél szintén burkolatjavítás miatt zártak le egy sávot az M5-ösön. A torlódás ott is meghaladta az 5 kilométert. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
13: Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés. Így azt a már most záruló 2025-26-os tanévre sem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Létrejön a minősített iratok felvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok delegálhatnak. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Hozzátette, az új megválasztott köztársasági elnök az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti be a tisztségét. Több millió munkahely jövője forog kockán az európai autóiparban, jelentette ki az ipar stratégiáért felelős uniós biztos az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Stefan Sejourné szerint sürgős intézkedésekre lenne szükség. Az ágazat ugyanis egyszerre néz szembe technológiai lemaradással, a vámok okozta pénzügyi terhekkel, valamint a kínai autóipar terjeszkedésével.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok lesz. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Jó éppenet, az EBTS 12 elmúlt, itt nálunk folytatódik az itthonoton a Petőfi program ajánlója, mindig kiderül aktuálisan és részletesen, hogy hol is milyen események várnak rád, ahol feltöltődhetsz és kikapcsolódhatsz. Ha csatlakoznál, számunk 06 30 30 33 180, küldj SMS-t vagy Viberizit.
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

tudom igazán, hova tűnt el a határ. Felkapott az ár, ki lesz ki hazatalál. Más lett ide kevés, a vértől vörös a kés. Hátba szúrt halál, ki lesz ki hazatalál. Mégis hova tovább, minden hazahúz még egy másik úton át.

0: Itthon, otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: Feltérképezem mindig a legközelebbi eseményeket, nehogy valamiről lemaradj. Figyelj, jegyzetelj, aztán már indulhatsz is, például Villányba. Vár egy kétnapos esemény, aminek kiemelkedő eleme a Rozi Maraton, egy vidám jelmezes futóverseny, ahol a résztvevők rózsaszín ruhában indulnak. Persze mellett a fesztiválon gasztronómiai különlegességek, koncertek, és ahogy említettem, sportprogramok színesítik az eseményt. A helyi rozi borok népszerűsítését céloz egyébként a Villányi Rozi Fesztivál, melyeket a látogatók a helyi pincészetek standjainál kóstolhatnak meg. Fellépők is lesznek, például Báj Alex és a Schle, Pixa, BSV és a Lotfi Begé többek közt. Ezen kívül habpartival is készülnek, lesz szimultán sakkverseny, valamint rozi pilátesz. A bulifutás pedig, ami 3 kilométeres távon vezet végig a városon, érinti a történelmi pincesort. A verseny egyetlen kötelező eleme a rózsaszín öltözet és a minél vidámabb kiegészítők. Így tehát, ha Villányba látogatsz, ezeket mind vidd magaddal a Villányi Rozi Fesztiválra. És nem csak rozi, hanem sör is, például Balassa gyarmaton ott sörünneppel készülnek, valamint különleges sörök mellett változatos zenei programokkal, hangulatos gasztróutcával és még vidám parkkal is. A Civitas Fortissima téren belvárosi sörünnep vár tehát Balassa gyarmaton, további sok-sok egyéb esemény pedig itt a Petőfi, már is részletezem, tarts velem. Ha jó programötleted van, az pedig oszd meg a 0630 30 30 380-as számunkon, SMS-ben vagy Viberen.

0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Készületnek a jazz szerelmese és az élő zene rajongói, ugyanis Jófokon a főtéren újra jön a New Orleans-i Jazz Fesztivál, vagyis a tradicionális New Orleans-i jazz melankolikus dallamai és ritmusai épp úgy helyet kapnak egyébként, mint a modern fusion izgalmas elemei. Az esemény különlegessége egyébként, hogy nem csak a jazz zene kedvelőit szólítja meg, hanem egy olyan összetartó közösséget is terem, melynek tagjait a zene iránti szeretet és a vidám, felszabadult hangulat kapcsolja össze. A New Orleans Jazz Fesztivál tehát nem csak egy zenei esemény lehet, hanem egy olyan életérzés, ami felejthetetlen emlékekkel gazdagítja az idei nyarat. Siófok főterén tehát New Orleans Jazz Fesztivál, többek közt az Apathy, a Molnár Dixieland Banddel, a Hodges Band is ott lesz és koncertet ad, és még sokan mások. Jó szórakozást!

0: stúdióban.
1: Megkata a kellemes időtöltés, hogy mi mindennel töltheted a napokat, ebben folyamatosan segítek, aktuálisan, részletesen számolok be az előttünk álló programokról, és közben, kint bármilyen idő is legyen, azért ne feledd, hogy a MediaClick idei nyári válogatása számos klasszikus produkciót tesz újra elérhetővé, vagyis a nosztalgiázó szülők és nagyszülők mellett a fiatalabbak is megismerhetik azokat a műsorokat, amelyeken generációk nőttek fel. Nosztalgikus családi tévéélményt kínál például a Cimbora, a Magyar Televízió 1973 indult fiataloknak szóló kulturális magazin műsora, melynek a Cimbora kezdetű főcímdala azt gondolom ma is generációk számára cseng ismerősen. A sorozat még a 70-es években indult, majd több korszakon keresztül folyamatosan megújulva csalogatta a képernyő elé az ifjúságot. Vagy a nyári válogatás egyik legnagyobb értéke, hogy újra megtekinthető a Másfél millió lépés Magyarországon című sorozat is. Az 1979-ben készült 14 részes dokumentum sorozatban Rockenbauer Pál és társai nyárják végig az országos kék túrán, az írott kőtől egészen Hollóházáig. A sorozat a hazai tájak páratlan szépségét és a vidéki emberek életét, hagyományait és Magyarország kulturális örökségét mutatja be. A közmédia online platformja, tehát a nyári szünet alatt is folyamatosan biztosítja a közszolgálati tartalmak elérhetőségét. A MediaClick felületén nem csak archív tartalmak közül lehet válogatni, élőben követheted a közmédia televíziós és rádiós műsorait is.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Másodpercek múlva pedig egy órán friss hírek érkeznek majd a Carlson Koma vissza a Kék Hullám kempingben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ez a nagy diák tesztek vetélkedő sorozatának egy újabb állomása, a nagy diák sportteszt, amelynek ez tehát a színpadi televíziós nagy döntője. Melyik városban rendezik a 2028-as nyári olimpiai játékokat?
4: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
5: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a Dino film motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik, tedd, mint gondolnád.
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
1: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
1: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés. Új fegyverszállítási megállapodásokat kötne Ukrajna az ankarai NATO csúcson.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Baleset történt az M5-ös Röszke felé vezető oldalán, az M0-ás csomópontja után. A 25-ös kilométernél a leállósávot foglalják el a sérült járművek, de a torlódás így is 2-3 kilométeres. Távolabb Örkény térségében a 48-as kilométernél kátyúzás miatt lezártak egy sávot. 5-6 kilométeres az araszoló kocsisor. Lajosmizse és Kecskemét között a szalagkorlátot javítják az M5-ösön. A 73-as és a 74-es kilométer között csak a belső sáv járható. Ott 2 kilométeres a torlódás. Az ellenkező oldalon, Budapest felé, Lajosmizse és Örkény között a 60-as kilométernél szintén burkolatjavítás miatt zártak le egy sávot az M5-ösön. A torlódás ott már meghaladta a 7 kilométert. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a már most záruló 2025-26-os tanévre sem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Akadozik az áramellátás az ukrajnai Donyeck, Szumi, Dnipropetrovszk és Herszon megyében, miután már a virradóra több mint 120 drónt vetett be az orosz hadsereg. Ketten meghaltak. Az energetikai létesítmények mellett találatért gyárakat és lakóépületeket is. Kijevben 19-re nőtt a tegnap hajnali orosz légitámadás halálos áldozatainak száma. 76-an sebesültek meg. Közben Ukrajna több száz drónt indított Oroszország ellen. Ezek közül több mint 430 a moszkvai régió felé tartott. A főváros reptereinek működését több órára felfüggesztették. Eredményes NATO csúcsra számít Ukrajna, jelentette ki az ukrán elnök, miután Ankarába érkezett. Volodymyr Zelenszkij szerint Kijev új fegyverszállítási megállapodásokat szeretne kötni, elsősorban drónokról és légvédelmi rendszerekről. Zelenszkij a csúcs találkozó mellett csaknem 22 oldalú megbeszélést is folytat a NATO tagállamok vezetőivel. Több tüntetőt is őrizetbe vették Ankarában, mert megszegték a gyülekezési tilalmat, melyet a NATO csúcs találkozója idejére rendeltek el. A demonstrálók között török ellenzéki képviselők is voltak. A napokban már több száz embert, köztük újságírókat, egyetemi oktatókat és baloldali csoportok tagjait tartóztatták le Törökország szerte.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Itthon napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. Délután 27-33, késő este 24-31 fok lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Szép délutánt egy elmúlt, és Magyarország továbbra is a számtalan olyan csodás helyet tartogat, amit érdemes felfedezni, ha szívesen kirándulnál, van jó pár tippen, például az ország első illatmúzeuma, gyógynövények felfedezése, teknős és egyéb tanúsvény is vár rá. Jönnek a részletek!
1: Itt egy újabb óra!

0: Petőfi Rádió.
1: Jó, jobb egy Feri! Trianon tagadó, Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyás Sanyi, Jobbos Tibi, Tártos Bandi, Zsíros Deszkásunk, Camping Bringásunk, meg a lemez lovász.
2: Hello.
1: A házban.
3: Szevasztok! Szevasztok!
1: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

Petőfi Rádió minden magyar, az ország pedig számos felfedezésre váró helyel csábít továbbra is. Segítek, hogy merre indulj és mi az, amit felfedezhetsz, például több mint 1000 növényfajnak, valamint mintegy 150 madárfajnak ad otthont a Pannonhalmi Arborétum és Gyógynövénykert a Pannonhalmi Főapátság területén. Az arborétum különböző földrajzi területek növényeit mutatja be, többek közt Európa kárpáti, Pannon és Illi régióiból, Észak-Amerika keleti és nyugati részeiből, valamint Ázsia, Japán, kínai és kaukázusi területeiről származó fajokat. A különleges látnivaló közé tartozik az 1896-ban ültetett milleniumi lucfenyő csoport és teljes virágzásban pompázó levendula ültetvények. Ezen kívül a gyógynövénykert bemutatja a középkorban és napjainkban használt gyógy- és fűszernövényeket. Interaktív vezetett programok keretében ismerkedhetsz meg a gyógynövények egészségvédő és gyógyító hatásaival, valamint a levendula olaj készítésének folyamatával a látvány lepárló üzemben. A program végén a teaházban még arra is lehetőség nyílik, hogy megkóstold a főapátság saját gyógyteit és szörpjeit, sőt Magyarország első illatmúzeuma is itt található, itt interaktív módon ismerkedhetsz meg a gyógynövénykertben termesztett főbb gyógynövényekkel. A kert területén ráadásul kutya vagy egyéb kisállatpórházon is sétáltatható. Egy jó kirándulás lehet tehát a Pannonhalmi Arborétum és Gyógynövénykert. Ha van időd és lehetőséged, fedezd fel, az élménybeszámolókat pedig majd várom SMS-ben és Viberen, illetve a Petőfi Rádió Facebook oldalán.

0: Petőfi Rádió minden magyar és sok-sok újdonság is érkezik a folytatásban, és Magyarország számos olyan helyen rendelkezik, amit érdemes felfedezni, igazi kincsekre lelhetünk, mint például a Balatonnál nemrég egy újabb aligátor teknős került elő ezúttal az északi parton, de azt tudni kell, hogy ez nem őshonos teknős faj, erős harapása miatt veszélyes lehet, úgyhogy nem szabad kézzel megfogni, hogyha hasonló állattal találkozol, például a Balatonban. Viszont van teknős tanösvény, úgyhogy mindjárt beszámolok a részletekről, hol találkozhat ezekkel a kis helyes állatokkal. Izsák szomszédságában pedig a Kolontó található, a Kiskunsági Nemzeti Park egyik legféltettebb területe, ami Közép-Európa egyik legnagyobb édesvízi mocsara. A tavat körülölelő változatos táj, a több mint 1000 hektáros nádas és az ott található élőhelyek szigorúan védett természeti területet alkotnak, melyek tanösvények és kilátók segítségével fedezhetők fel. A megfigyelő toronyból például lenyűgöző kiállítás nyílik a Nádtengerre, amit térisás és gyékényfoltok, valamint rekettyefűs csoportok tarkítanak. Ez a terület ad otthont egyébként a Gótó gém telepének. Az Aquakolon tanösvény megismerteti a Kolontó jelenlegi állapotát és a nagy kiterjedésű nádas mocsár gazdag élővilágát is. A tanösvény a sárga sávjelzésű túraúton közelíthető meg. A tó nyugati oldalán egyébként a nádas szinte átmenet nélkül találkozik az egykori ős-Duna által lerakott futóhomokkal. Úgyhogy minden évszakban tulajdonképpen más és más arcát mutatja, egész évben gyalogosan bejárható, tényleg nagyon különleges élmény nyújt. A Bikatorok tanösvény például 3 km hosszan mutatja be a Kolontó egyik igazi különlegességét. Ezen kívül az öreg víz a Kolontó egyik legnagyobb egybefüggő fehér tündérrózsás területe, ami mesébe élő panorámát nyújt ilyenkor a nyári napsütésben. Izsák szomszédságában a Kiskunsági Nemzeti Park egyik legféltettebb területe, tehát a Kolontó, érdemes felfedezni. Ha pedig teknős tanösvényre mennél, már is mondom, hogy pontosan ott mi mindent találsz.
1: Ez a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió minden magyar. Sok-sok felfedezése váró kincs vár az országban, úgyhogy érdemes egy-egy kirándulást tervezni, ebben is segítek neked. Dunakeszin tudtad például, hogy van egy teknős tanösvény. Egyedi kialakítású pallósoron lehet felfedezni, attraktív élményeivel, izgalmas és szórakoztató kiránduló helyez. A dunakeszi láp nagy részét már megsemmisítették a terület beépítése során egyébként, melynek védettsége és megmaradása érdekében hozták létre ezt az említett pallósétányt, amivel szórakoztató kiránduló helyi alakították a lápos területet. Nagyon figyeltek, ugyanis az építkezés során kizárólag vegyszer és oldószermentes anyagokat használtak. A 900 méteres nyomvonalon 7 fő állomást alakítottak ki, ezek többek közt a lápjáró, a talajkamra, a madárfészek, a kilátó és a teknős napozó. A pallósoron 4 ismeretterjesztő pavilon is található, melyből 2 kilátóként is funkcionál. A kihezett infopontokról megtudhatod, hogy miként keletkezik a tűzegláp, mi a szerepe a klímaváltozás elleni harcban és milyen élőlények lakják a dunakeszi lápfoltot. A tanösvény végigjárása nagyjából 1 órás program, a sok érdekesség mellett izgalmas kialakítása miatt is érdemes felkeresni, egész évben egyébként szabadon látogatható. Teknős tanösvény dunakeszi, jegyezd fel, és ha ott jártál, akkor élményeidet ne feledd, megoszthatod velünk Facebook oldalunkon.

0: Petőfi Rádió minden magyar, és ebben az órában sok kiránduló célponttal, például a Bakony és a Gerecsek között terül el a Velencei hegység és a Velencei tó szomszédságában található a Vértes leghosszabb és harmadik legmélyebb barlangja, a Vértes somlói barlang. Fokozottan védett, függőleges hasadékszerű bejáratán áthaladva két nagy termet és egy szűk, lépcsőzetesen mélyülő szakaszt találhatsz, a végpontjánál pedig egy tág aknát. A nagy terem falán és az ajzaton táblás barit kristályok láthatóak több négyzetméternyi felül. Egyébként a barlang a denevérek alkalmi nyári szálláshelye is, és a hegység fontos állandó téli denevér szálláshelye. Így tehát a téli álmatalvó denevérek nyugalmának fenntartása miatt például a telelési időszakban októbertől egészen április végéig tilos a barlangba menni. Most van tárít a jó időszak a felfedezésére, a barlang érintetlen állapotának megőrzése és különleges képződményeinek védelme miatt az fontos tudnod, hogy korlátozott létszámmal a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatóság engedélyével lehet megcsodálni. Vértes somlói barlang, írd be, jegyezd fel, ne hagyd ki, ez is legyen ott a bakancs listán, én pedig folyamatosan segítek feltérképezni, hogy az országban micsoda kincsek várnak, amik felfedezése várnak például az idei nyáron. A hírek után pedig jön a Zanzibár is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
4: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
5: Rendelek.
4: És a mosókapszula is.
5: Rendelek.
4: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
5: Sejtettem, azt is rendelek.
4: És mikor lesz itt?
5: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
4: Akkor én meg figyelem a készletet.
5: Persze, ahogy eddig is.
6: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Meleg, szeles idő lesz. Társadalmi egyeztetés kezdődik a designer drogokról. Két napig lehet még módosítani a felsőoktatási jelentkezések sorrendjét.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Baleset történt korábban az M5-ös Röszke felé vezető oldalán az M0-ás csomópontja után. A 25-ös kilométernél a leállósávot foglalják el a sérült járművek, de a torlódás így is 2-3 kilométeres. Távolabb Őrkény térségében a 48-as kilométernél kátyúzás miatt lezártak egy sávot, 5-6 kilométeres araszoló kocsisor van. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 06:30, 30:33 180-as számra.
1: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
11: felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a 2025-26-os tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján az új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy módosítani kell egy korábbi belügyi rendeletet, mert 18 új designer drog jelent meg az unióban. Elfoglalta helyét a közmédia új ideiglenes vezetése, feladatuk a közmédia működtetésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Az átmeneti időszakban Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Bodac Balázs a hírigazgatóságért felel, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg. Új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Csak nem 100 000 kilogramm veszélyes hulladékot találtak egy elhagyott raktárépületben Gyömrőn. A vegyi anyagokat több mint 10 éve rejthették el az állami tulajdonú ingatlanban egy olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után. A város segítséget kért az államtól a veszélyes hulladék elszállításához és a terület megtisztításához. Az ügyben a környezetvédelmi hatóság és az illetékes minisztérium is vizsgálódik.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon helyenként borult az ég. Holnap észak felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet és hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A délnyugati, nyugati és északkeleti tájakon fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, délután 26-32 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Kettőten is kellemes kikapcsolódás, jó időtöltés velünk itt a Petőfin és változatos magyar zenei kínálattal. Több újdonsággal is készültem, lesznek jól ismert régi kedvencek. Benne vagy, ha együtt énekelünk? Zanzibár, kezdjük velük a sort. Nem vagyok tökéletes itt a Petőfin.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Petőfi Rádió minden magyar. Kellemes délután, még Franciaországban már újabb hőhullám tombol, közben Európa keleti, észak-keleti részén egyéb ciklonok és frontjai gondoskodnak a felhősebb, csapadékosabb időről. Magyarország pedig valahol a kettő között egy szélcsatornában foglal most helyet, így tehát melegebb és hűvösebb levegőből is kapunk valamennyit. A mai felhős idő ellenére pedig az ország nagy részén 30 fok felett van azért a hőmérséklet. Holnap viszont érkezik egy hideg front, ez enyhít pár fokot. Ha a hétvégére előre szeretnél készülni, nem lesz rossz idő, sőt, extrém erős UV-sugárzásra kell készülni, és egyébként 30 fok körüli csúcsértékekre. Szóval bátran tervezheted a strandolást, itt a Petőfin pedig továbbra is változatos magyar zenei kínálat vár. Hamarosan Pápai Jóci babonáz meg minket, de előtte jön még Well Hello, ő pedig Tarány Tamás.

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió minden magyar, az, hogy kedvencek pedig folyamatosan felsorakoznak óráról órára, percről percre. Itt a Petőfin, a Velelóz visszatérve, a srácok nemrég nagyot mentek, és folyamatosan koncerteznek ezen a nyáron. Ott lesznek például az EFOTON, mennek Szlovákiába, Gútára és környére is, most itt a legközelebbi dátumokat, ahogy nézem. Jövőre pedig, hogy milyen nagy dobással készülnek, szerintem már biztos elindultak ezzel kapcsolatban is a gondolatok, folyamatok, kreativitások, hiszen Fluor Tomi jövő augusztus 5-én lesz kerek 40 éves. Most ő folytatja itt a Petőfi, jön a keserű.

Petőfi Rádió minden magyar, sok-sok hazai kedvencel a folytatásban, és nem sokára például jön a Quimby, akik nemrég a közönségük segítségét kérték. Június 30-áig lehetett nekik e-mailben elküldeni azokat a sztorikat, amik egy-egy Quimby koncerten történtek. 35 éves jubileum albumukhoz gyűjtik ezeket, és a legizgalmasabb sztorik mikor látnak napvilágot, arról egyelőre még nem jöttek hírek. Itt a Petőfin viszont a 0630303380-as számunkon te is megélhetsz jó néhány olyan élményt, ami megtörtént veled, akár egy-egy koncerten, fesztiválon, vagy éppen az elmúlt nyarak, az idei nyár folyamán. SMS-ben és Viberen is küldheted a részleteket, míg Kis Kevin érkezik. Itt a Csini Baba a Petőfin.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.
1: Láthatatlanul.

0: Kovalszky meg a Vega repített minket ezúttal egyik órából a másikba, hiszen egy perc múlva három itt a Petőfi, mindjárt velünk a Blaha Louisiana is. Keressük, keressük a felhők között, de ők megtalálták. Ott van a nap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ez a nagy diák tesztek vetélkedő sorozatának egy újabb állomása, a nagy diák sportteszt, amelynek ez tehát a színpadi televíziós nagy döntője. Melyik városban rendezik a 2028-as nyári olimpiai játékokat?
4: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Meleg, szeles idő lesz, Ukrajna helyzetéről is tárgyalnak a törökországi NATO csúcson. Elfoglalta helyét a közmédia új ideiglenes vezetése.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
5: Az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-as autóút csomópontja után baleset történt. A 25-ös kilométernél a leállósávot foglalják el a sérült járművek, de a torlódás így is 2-3 kilométeres. Távolabb Örkény térségében a 48-as kilométernél kátyúzás miatt lezártak egy sávot, 5-6 kilométeres az araszoló kocsisor. Az ellenkező oldalon Budapest felé Lajos-Mizse és Örkény között a 60-as kilométer szintén burkolatjavítás miatt zártak le egy sávot, a torlódás ott is meghaladja a 6-7 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Kétnapos NATO csúcs találkozót tartanak Törökországban, a napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú, kiszámítható katonai támogatását. Hazánkat Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezetője is elkísért az ankarai találkozóra. Az ukrán drónerők csapást mértek az orosz árnyékflotta 8 tartályhajójára az Azovi tengeren. Az egység parancsnoka szerint mindegyik hajó nemzetközi szankciók hatája alatt áll. Az ukrán elnök korábban arról beszélt, hogy a légi hadviselés dönti el a háború kimenetelét. Volodymyr Zelenszky szerint Ukrajnának már sikerült megakadályoznia az orosz fegyveres erők győzelmét a szárazföldön, és jó részt kiszorította az orosz hadiflottát a Fekete-tenger nyugati medencéjéből. Elfoglalta helyét a közmédia új ideiglenes vezetése, feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Az átmeneti időszakban Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Bodac Balázs a hírigazgatóságért felel, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át.
1: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Jó András. Spanyolország és Belgium is a 8 közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország a csereként beálló Mikel Merino 91. percben lőtt góljával 1-0-ra legyőzte Portugáliát, míg Belgium magabiztosan 4-1-re vert az egyetlen még versenyben lévő társházigazda Egyesült Államok válogatottját, amely így búcsúzott a VB-től. A 8 között pénteken Spanyolország Belgiummal csap össze. Ma 18 órától a címvédő Argentina Egyiptommal találkozik, a 8-döntő pedig a 22 órakor kezdődő Svájc-Kolumbia meccsel zárul. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Ma megkezdi szereplését az Eto FC a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének első fordulójában. A győriek a párharc első mérkőzésén az izlandi Víkingur Reykjavík otthonával lépnek pályára. A 21 órakor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Piros Zsombor két sima játszmában legyőzte a hazai közönség előtt szereplő Gabriel Getut a sarokpályás Challenger tenisztornán a romániai Jászvásáron. Ezzel bejutott a második fordulóba. Köszönöm a figyelmüket, szép napot kívánok!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon helyenként borult az ég, holnap észak felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet és kisüt a nap. A délnyugati, nyugati és északkeleti tájakon fordulhatnak elő záporok, zivatarok, megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, délután 26-32 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És változatos ütemek, változatos stílusok, ami a magyar zenéket illeti, itt a Petőfin, és változatos az időjárás is, akár esőtáncot is jár lesz a folytatásban, nemrég Agárda csapott le egy zivatar, esőbáról előfordulhat, a Blaha Louisiana viszont kicsit másképp látja.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag

0: Petőfi Rádió, minden magyar és hídes élvezetek a mai nap lelkiismeret furdalás nélkül. Ma van a csokoládé világnapja, és a történetek szerint épp azért ezen a napon, mert hogy Európában 1550-ben is július 7-én kezdték el a csokoládét forgalmazni. Ha valaki utána néz a dátumnak, persze más napokat is talál, hiszen van külön az itt csokoládénak, a tejcsokoládénak is napja, a fehér csokoládénak, ezen kívül a csokoládéval bevont termékeknek is van külön napja. Kinek melyik tetszik, ez szerint lehet majd szólni. Egyébként megírhatod, hogy neked melyik a kedvenced, vagy olyan vagy, mint Gombóc Artúr, bármi jöhet, csak édes legyen. 0-30-30-30-380, ez továbbra is az SMS és Viber számunk. Egyébként a kakaóbab különösen értékes alapanyagnak számított régen is, szertartásokon, ünnepi alkalmakkor és az előkelő rétegek körében is fogyasztották, sőt egyes kultúrákban fizetőeszközként is használták. Csokoládé világnap, ez tehát a mai, az a csomacsó pedig a jó nekemmel, most itt a Petőfi.
1: Reg

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom, hogy sokszor mentünk más felé, de
3: mindig összezsodolt az élet. Ez a legújabb magyar zene.

0: magyar zenerajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket! facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Néha visszamennék úgy 10 évet, és elmondanám a régi énnek, hogy még mennyi zsákutca vár rá.

Petőfi Rádió minden magyar. Esőm, zápor, zivatar jön megy most itt a napokban, a csípőszúnyogok ezeken az elaprózó tenyésző helyeken, ami utána marad, akár néhány deciliter víz, ne fele tömegesen. El tud kezdeni fejlődni, a lárváik ellen szervezetten ugye nem lehet védekezni, de kis odafigyeléssel az élőhelyek megszüntetésével azért jelentősen csökkenhető a számuk. Tulajdonképpen nappal is találkozhatunk a szúnyogokkal, bár azért napnyugta környékén a legaktívabbak, viszont a héten Budapest 3. és 4. kerületében is lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, illetve Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod, Daba, Üzemplén, Csongrácsonát, Hajdúbihar, Heves, Jász, Nagykunszolnok, Komárom, Esztergom, Pest és Tolna megyékben is. A két fővárosi kerület mellett összesen 151 településsel lépnek fel, tehát a vérszívók ellen összesen 31.600 hektáron. A szakemberek a települések lakott részein platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel gyérítenek. A készítményt apró cseppekre bontva nagyon alacsony dózisban az esti és éjszakai órákban juttatják ki, így tehát a beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem.

Petőfi Rádió, minden magyar, sok helyen lassan vége a munkának, egyre nagyobb lesz a forgalom, az M5-ösön pedig sok helyen dolgoznak, így több helyen is tolódásra kell készülni, picit számolj hosszabb menetidővel, az útinform.hu-n pedig folyamatosan tájékozódhatsz arról, hogy éppen hol mi minden vár rád. Közben, ha esetleg külföldi nyaralást tervezel autóval, akkor ne feledd, hogy a magyarok által kedvelt külföldi úti célokhoz vezető autópályákon előfordul, hogy csalókba futunk, ők változatos trükkökkel próbálják átvenni a sofőröket, például sok esetben elterelik a járművezetők figyelmét, vagy úgy tesznek, például ha lerobbantunk, mint hogy segítséget nyújtanának közben, az is lehet, hogy ellopják az autónkból az értéktárgyakat. Főként Horvátországban leginkább Zágráb Rijeka útvonalon, illetve Zadarig autóza lehet összefutni ilyen csalókkal, de Szerbiában is gyakori ez a típusú átverés. Tehát ha lerobban az autó, és valaki hipov gyorsan ott terem, és azt mondja, hogy segít elszállítani a járművet, akkor azért légy résem, mert sok esetben olyan műhelybe viszik, amivel összejátszanak, és aztán irreálisan sok pénzt kérnek a javításért, és addig nem is adják vissza a gépjárművedet, amíg ki nem fizeted a megadott összeget. Persze Spanyolországban más autópályákon is előfordulhat, hogy útközben például gyanútlan sofőrnek azt jelzik, hogy defektet kapott, vagy van valami probléma a kerékkel. Légy figyelmes, nagyon óvatos, és mielőtt útnak indulsz, természetesen akkor ellenőrizd mindent az autón, nehogy gond legyen, készülj fel váratlan esetekre, itt a Petőfin pedig ne feled, 0630 30 33 180, ez az SMS és Viber számunk, itt informálhatsz a közlekedési helyzetről, az útviszonyokról, az időjárási előrejelzésekről, és minden másról, ami hallgatóink számára is fontos, izgalmas, érdekes lehet.

0: sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
1: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de fújtom, visszahúzol este lente.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: A délutáni esti programokhoz egyáltalán nincs késő, sőt a munka után most jött az igazi lazítás. Négytől a Petőfi csúcsban pedig már Szikora Tomi lesz veled. Lesz majd játék vele, úgyhogy figyeld, ha szeretnél Petőfi ajándékcsomagot. Számunk 0-30-30-30-380, ide SMS-t és Viber üzét küldhetsz. Rögtön jön Péterfi Bori és a Love Band, és én velük búcsúzom, szép délután.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.

0: 0630 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hajszál, pontosan 4 óra van, visszük tovább a délutánt magyar zenékkel a Petőfi Rádióban. Számíthatsz rám akár munka közben, vagy a szabadságod alatt. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. És igen, nem sokára nyereményjáték következik, nyerj Petőfi Rádiós ajándékokat!
2: Itt egy újabb óra!

0: Rádió Minden Magyar, az egyik kedvenc újdonságunk, Carson Coma Jude Law szemüveg.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A délutáni csúcsforgalomban veled vagyunk, és 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, a 32-esen Szolnok közelében az M4-es autó csomópontjánál három személyautó karambolozott, itt a 67-es kilométernél egy sávon megy a forgalom. Tehát baleset van a 32-es főúton Szolnok közelében, az M4-es csomópontjánál, ahol három személyautó ütközött össze. A 811-esen Lovasberény és Székesfehérvár között baleset történt, két autó ütközött, az egyik pedig az ütközés következtében az árokba csúszott, a 10-es kilométernél egy sávon megy a forgalom, tehát baleset van Székesfehérvár és Lovasberény között a 10-es kilométernél. Az M1-esen pedig több helyen lelassul a haladás, főként Budapest felé Tata és Bicske között, illetve porátfúvás miatt csökken a látótávolság Komárom, valamint Tatabánya között. Mindenképp légy figyelmes és plusz menetidővel tervez az M1-esen is. Te merre tartasz, mi az úti célod? Várom, gyűjtöm az információkat az egész országból. Dolgozzunk össze, és adj hírt Máté Szalkáról, Várpalotáról, Kelebiáról. Csörgess a 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: A zenékutyát mindjárt Jude Law-val folytatjuk. Vroom, elő viszont Hás Barna és a Te vagy a nap, ezt játszom. És ha már játék, hamarosan nyereményjáték következik. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz, mindjárt mondom a részleteket.

Ez oda nem pörgetett fel minket akkor semmi. Jude Law Vroom, a Petőfi Rádióban minden magyar. Hamarosan játék következik. Ki az, akinek még nincs Petőfi Rádiós ajándékcsomag otthon? Vagy akár a munkahelyen. Nyernek te, figyeld a zenék közötti felhívást, amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor jelentkezz a 0630303380-on SMS-ben, írd meg az óra előadóját és a szám címét, ha gyors vagy, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét és vidd a nyereményt. Ilyen egyszerű, figyelj, játék hamarosan!

0: Emlékszem önmagamra, amikor még érintetlen szép volt.
1: Petőfi Rádió Minden Magyar. A dal, amely valakinek szerencsét hoz. AVS, emlékszem. Ez volt az óra nyerő slágere. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél a 0630 30 30 380-on SMS-ben, és hogy ki volt a leggyorsabb, őt hamarosan visszahívom.
2: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Elsőként az autópályákról. Figyelem, az M5-ösön Budapest felé Inás térségében baleset történt a 35-ös kilométernél. Itt egy sávot lezártak, és 1-2 kilométeres a dugó. Tehát baleset van az M5-ösön Budapest felé Inás térségében a 35-ös kilométernél. Szintén M5, Röszke felé javítják a szalagkorlátot Lajos-Mizsei és Kecskemét között a 73-as, valamint a 74-es kilométereknél. Ezért van 2-3 kilométeres dugó, hogyha az M5-ösön Röszke felé tartasz, és Lajos-Mizsely, valamint Kecskemét között javítják a szalagkorlátot a 73-as és a 74-es kilométereknél a belső sávban. Szolnok közelében baleset történt a 32-es főúton, az M4-es csomópontjánál. Itt 3 személy autó karambolozott, a forgalom egy sávon váltakozva halad, tehát baleset van a 32-es főúton Szolnok közelében az M4-es csomópontjánál. A fővárosban pedig tart a helyszínen és a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt. Itt a forgalom a villamos sineken halad. Baleset van tehát Budapesten, a Lehel utcában kifelé, a Róbert Károly körút előtt. Vigyázz magadra! Számítok a további infokra, a legfrissebb helyzetjelentésekre. Agyhírt, Adonyból, Százhalombattáról, Kiskunhalasról, csörgess a 061-759-6060-on.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: az elején. Valaki más helyett így leszek aztán, végre újra én.
1: A magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, minden magyar. Játszunk a folytatásban, hiszen nemrég játékot indítottam, minden munkanap délután 4 és 5 óra között figyeld a felhívást, és amikor meghallod, akkor várom, hogy jelentkezz elsőként, a leggyorsabbként. Hogy ma ki volt, aki mindenkit megelőzött, az már is kiderül.
1: Halló!
0: Halló, szia, itt a Petőfi Rádió, én Szikora Tamás vagyok.
1: Szia Tamás, én pedig Úr Károly vagyok.
0: Hello Károly, beszéltünk már korábban?
1: Nem még.
0: Akkor itt volt az ideje, mert ma első voltál, és mindenkit megelőztél az üzeneteddel.
1: Na, örülök neki, nem is gondoltam volna, mert elszöccsöttem egy kicsit az időt.
0: Úgyhogy bent vagy a játékban, mondd kérlek, hogy melyik szám hoz neked szerencsét.
1: AVS-től az Emlékszem volt.
0: Igen.
1: Dal.
0: És a Petőfi Rádió szlogen?
1: Minden magyar.
0: Kérdeznem sem kell, mert tudod, gratulálok!
1: Nagyon szépen köszönöm, örülök neki nagyon.
0: Szóval nyertél egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot, ezt tartalmaz bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát is. Ezt adjuk majd neked postára.
1: Oké, köszönöm szépen, kedves végeteket.
0: Mit csinálsz éppen, miközben hallgatsz minket?
1: Hát most éppen úton voltam, most álltam meg egy pihenőbe, megyek Debrecenbe, úgyhogy...
0: Aha, kamionozol?
1: Igen, fuvarozok itt az országba, keresztül kasó.
0: Na és merre jártál ma?
1: Ma Tatabányán voltam, és onnan megyek majd Debrecenbe.
0: Uh-huh. És akkor Debrecen ma a vége, ugye?
1: Így van. Ott lesz majd az éjszaka, és akkor utána mondják, hogy hova tovább holnap.
0: Na hát akkor vigyázz magadra, a közlekedési infókat tőled is várjuk folyamatosan. Én pedig zenével kísérlek el téged. Nora Till és a Last Round Table című dal most neked fog szólni a Petőfi Rádióban.
1: Köszönöm szépen.
0: Ki az, aki szeretne nyerni Petőfi Rádiós ajánlást?

0: Magyar mögöttünk a Carbon Fools és a Clauser 3 perccel 5 előtt. Folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, 5-6 kilométeres dugó van az M5-ösön Budapest felé, mert Inás térségében történt baleset a 35-ös kilométernél. Itt egy sávot lezártak, tehát ezért van 5-6 kilométeres torlódás az M5-ösön Budapest felé Inásnál. Várom a további infokat, és játszom a legnagyobb hazakísérő zenéket. Itt a folytatás mindjárt. Valmar, Manuel, Éget a nap.
1: Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat a hétköznap.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után... A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Nyerj S-büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj július 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a Dino film motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
6: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
5: Rendelek.
6: És a mosókapszula is.
5: Rendelek.
6: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
5: Sejtettem, azt is rendelek.
6: És mikor lesz itt?
5: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
6: Akkor én meg figyelem a készletet.
5: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint, két termék vásárlásakor a 280 g-os Pic Piccolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: 5 óra után is együtt vezetünk, együtt dolgozunk, együtt töltjük a nyári szünetet, a vakációt. Számíthatsz rám a Petőfi Rádióban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. A nap végén pedig feltöltenek minket a magyar zenék. Itt a kezdés. Valmar Manuel, Éget a nap.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

0: Több türelem, halott pénz, hősök, a Petőfi Rádióban minden magyar, több türelem az utakon is.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A legtöbb útinfót a délutáni csúcsforgalomban tőlünk kapod itt a Petőfi Rádióban. Figyelem, Budapesten baleset van a 14. kerületben, a Róna utcában, a Szugló utca közelében tart a műszaki mentés, a Rádai Gedeon utcában, a Besenyei György utcánál, illetve baleset történt az Alkotás utcában befelé, a Nagyenyed utca után a külső sávban, ezért font át lassulás az említett helyeken. Az M5-ösön Lajos Mizsei és Kecskemét között a Szeged felé vezető oldalon korábban javították a szalagkorlátot, ezért van még most is 3-4 kilométeres dugó, tehát az M5-ösön Szeged felé Lajosmizse és Kecskemét között, az ellenkező irányban pedig Budapest felé Inás térségében volt baleset a 35-ös kilométernél, ezért van 5-6 kilométeres torlódás, hogyha az M5-ösön Budapest felé tartasz, mert Inács közelében a 35-ös kilométernél történt baleset. És még korábban Székesfehérvár és Lovasberény

0: fly, let it swing.
1: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom.

Petőfi Rádió minden magyar. Figyelem, figyelem, lehet, hogy a nyár legnagyobb slágerét indította most? BSV Nagybogi, Always Be Mine, ez szól a Petőfi Rádióban. A dal, amelynek igen mély mondani valója van. Az elengedésről és az önismeretről szól. Arról az állapotról, amikor még megvan a szeretet két ember között, de az időzítés, a sérülések vagy éppen a feldolgozatlan múlt miatt nem tudnak egymás mellett maradni. Ezért egyszerre szomorú, de reménykedő a szám, mert benne van a vesztesség fájdalma, de az is, hogy egyszer talán minden rendbe jön kettejük között.

0: Bobek, Normans, a Petőfi Rádióban minden magyar. Hát azért volt már jobb nyaralós idő is. Ki az, aki ezen a héten tölti a szabadságát, a nyaralását? Az ország főként középső tájain nagyon sok helyen zivatarok frissítik fel a levegőt. Egyébként átlagban nagyjából 30 fok van az országban. A legmelegebb Nádast környékén 33 fok. És ahogyan nézem az előrejelzést, a következő napokban tovább melegszik az idő. Bár holnap és holnap után még erős lehet a szél, a hétvége 30-32 fokos napsütéses kiránduló időt tartogat majd.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Figyelem, több kilométeres a dugó az M5-ösön, mert Budapest felé Inás térségében történt baleset a 35-ös kilométernél. Itt egy sávot lezártak, ezért készülj lassulásra, torlódásra az M5-ösön Budapest felé Inás térségében. Baleset történt Székesfehérvár és Lovasberény között, három autó ütközött össze a 10-es kilométernél. Éppen ezért forgalomkorlátozás van Lovasberény és Székesfehérvár között a 811-es főúton. Az M1-esen pedig mondhatni a szokásos lassulás tapasztalató Budapest felé, főként Tata és Bicske között. Éppen ezért megnövekedett menetidővel számolj. Számítok a további infokra is, a még frissebb helyzetjelentésekre. Dolgozzunk össze, és adj hírt Nyírbátorból, Füzesabonyból, Pilisjászfaluból. Csörges a 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: De most lassítunk, lassíts te is az utakon. Elkísér az esti kornél. Most kéne kezdenünk, ez tól a Petőfi Rádióban.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: élni. Annende Barbis, Márti Dala, a Petőfi Rádióban minden magyar. Ma 7. ó 7-én boldog névnapot kívánunk a Királynak és az Apollóniáknak. Köszönsd őket rajtunk keresztül, egy óra múlva 7-kor indul a kívánságműsor. Várom, hogy írj 06 30 30 30 380. Mindjárt itt a Kaukázus és a Tartós Béke.
1: Ma én is megpróbálom, van célom és van irány.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

0: illetve Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
4: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
5: Rendelek.
4: És a mosókapszula is.
5: Rendelek.
4: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
5: Sejtettem, azt is rendelek.
4: És mikor lesz itt?
5: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
4: Akkor én meg figyelem a készletet.
5: Persze, ahogy eddig is.
6: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: Szervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
2: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 6 óra van. Mindenkinél minden oké? Számíthatsz rám a folytatásban. Együtt vezetünk, együtt vacsizunk. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Kaukázus, tartós békel, elsőként ezt játszom, de hamarosan szól a Blahalúzián és a Punani Masszív egy-egy zenéje is.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

hajnali fény. Az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A tábortűzlángja meg sebzett vadként űz. Halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen? Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túszük a szórát. Ne sietesd,

0: Itt a Bla Louisiana és a sűrű végtelen a Petőfi Rádióban minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Együtt vezetünk, együtt utazunk, éppen ezért várom a közlekedési infokat, és mondom is ezeket. Az M5-ösön továbbra is lassul a forgalom Budapest felé, korábban Inás térségében volt baleset a 35-ös kilométernél, ezért készült át lassulásra, több menetidőre az M5-ösön Budapest felé, mert Inás térségében történt baleset. Lovasberény és Székesfehérvár között korábban több autó ütközött össze a 811-es főúton, a 10-es kilométernél még tart a forgalomkorlátozás, tehát baleset van Lovasberény és Székesfehérvár között, ami pedig a főváros útjait illeti, tart a műszaki mentés a Rádai Gedeon utcában, a Bessenyei György utcánál. Itt a forgalom csak egy sávon váltakozva halad. Baleset van tehát a 18. kerületben, a Rádai Gedeon utcában. Számítok a további infokra, dolgozzunk össze, és adj hírt Salgó Tarjánból, Cecéről, Babótról, csörges a 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: A zenék útját pedig Bíró Csongorral folytatjuk. Igen, az ő neve ismerős lehet a tavalyi tehetségkutatóból. Macskakövön ezt a dalt csak a Petőfi Rádió játsza.

0: Petőfi Rádió minden magyar. 0-30-30-30-380, ez az SMS, illetve a Viber számunk. Ide várom akár a közlekedési infókat és az üzeneteket. Zsóka például azt írja, hello Tomi, hogyan lehet nyerni Petőfi Rádiós bögrét? Kedves Zsóka, minden délután, minden munkanap délután 4 és 5 között játékot indítunk, és figyelni kell az óra nyerős lágerét. Amikor meghallod két zene között a felhívást, akkor várom az üzeneted SMS-ben a 0-30-30-30-380-on. Mindig az első nyer, aki a leggyorsabbként küldi el nekünk a szám címét, visszahívom egy Petőfi Rádió szlogenért cserébe. Tiéd lehet a Petőfi Rádiós ajándékcsomagunk, amely bögrét is tartalmaz. Játék lesz holnap délután is, 4 és 5 óra között. Most pedig a hangulatot a Follow the Flow viszi tovább.
1: Ez

Petőfi Rádió minden magyar. Nyakig benne vagyunk a fesztivál szezonban. Dánielfi Gergő például fellép holnap az EFOTON, pénteken Gután, szombaton pedig Kondoroson. Ez a heti menetrend, de ebben a hónapban Sátoraljaújhelyen, Miskolcon, Debrecenben, Gombaszögön és Dunaföldváron is fellép. És szerintem akár ezt a nagy kedvencünket is hallgatunk.

0: friss hírek az utakról.
1: Közlekedési infók a Petőfi Rádió hallgatóktól a Petőfi Rádió hallgatóknak. Halló!
2: Üdvözöllek, szervusz, Emil vagyok.
1: Szia, hallgatlak.
2: Bemondtad a hírekben, 8-11-es úton ugye ezt a forgalmi dugót, ez már nincsen. Most jöttem végig rajta, most jöttem be Fehérvárra.
1: De jó, köszönöm szépen. Igen, ott baleset jó. Volt Lovasberény meg Fehérvár között, akkor már nincs, hál' Istennek. Jó, hogy jelezted.
2: Jó,
1: hogy jelezted.
2: Jó.
1: Merre mész, mi az úti célod?
2: Mentőzök egyébként, és pont ugye Lovasberény felől jöttem be Fehérvárra, most vagyok bent Fehérváron, úgyhogy ezt szerettem volna jelezni nektek.
1: Nagyon köszönöm. Hát akkor eseménymentes szolgálatot, kitartás nektek, köszi a munkátokat. Köszönöm. És hát akkor játsszuk egy dalt a mentős kollégáknak, meg neked is, jó?
2: Jó, nagyon szépen köszönjük.
1: Minden jót
2: köszönjük
1: neked.
2: Köszönjük, szép napot, egészséget, szia.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
1: Bagosi Brothers Company, boldog idők. Ezt hozom most a Petőfi Rádióban. És hogy hét után mit hallgassunk, ez rajtad áll. Hamarosan kezdődik az élő kívánságműsor. Várom, hogy becsörögj, vagy küldj ingyenes Viber üzenetet. Vajon van-e?

0: Petőfi Rádió minden magyar. Héttől menetrend szerint élő kívánság műsor. Várom az üzenetet. Hív most 061-759-6060 a kívánság vonal. Az első dalt Zoé választotta Hannának. Ez a Road Movie All Stars és a Sopron felé.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
6: Mondom, hát ez nem lehet.
7: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
8: Imogoszú!
9: Úszogumi!
8: Pontos!
10: Ó, magyarul!
11: A nyelvújítás előtt!
12: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
13: A műsor ajánló után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy perccel 7 után indul az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban. Rajtad áll, hogy a következő magyar dal melyik legyen, és hogy kinek játszom. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Várom, hogy hívj a kívánságvonal 061-759-6060.
1: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 19:19. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Itt vagyok, szolgálatra jelentkezem. Várom, hogy hívj 0617596060, de szemezzek az üzenetek közül. Lukácsné, ami Mezőkovácsházáról írt nekünk. Szia Tomi, Mezőkovácsházára a Hunyadi János általános iskola és gimnáziumban tanító minden kedves tanár, tanító, adminisztrátor és technikai dolgozó kollégámnak kívánok nagyon szép nyarat és jó pihenést, írja Ami. Mi is ezt kívánjuk nektek, és köszönjük az egész éves munkátokat. Nagy Bogi Des, jól leszek újra, ezt indítom, és ami kinek játszhatom, azt már te mondhatod.
3: Megy még a kívánságműsor?
2: Most megy a kívánságműsor. Hallgatlak, szia,
3: akkor
2: te következel.
3: Akkor én szeretnék, számot szeretnék kérni, főképp a fiamnak, a Riádnak. Nagyon szeretem. Vigyázzon magára is, kitartás, erős legyen.
2: Nagy Bogi Des, jól leszek újra, ez a tiétek.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: A dalkérések az üzenetek mellett pedig a közlekedési infokra is számítok. Figyelem! Az M5-ösön Budapest felé Inás térségében három kamion ütközött össze a 35-ös kilométernél, csak a belső sávjárató több mint 5 kilométeres torlódás van, tehát baleset az M5-ösön Budapest felé Inás térségében, ahol három kamion ütközött össze. Vigyázz magadra, vezess óvatosan! Várom a további infokat, és játszom a kedvenceket. Például Amira választotta a következő dalt, apának. Apának születésnapja van. Isten éltessen, apa, nagyon-nagyon sokáig! János pedig Viberen írt nekünk, aki a barátjának, Zolinak címzi a következő zenét. Parnograszt, már nem szédülök, itt a Petőfi Rádióban.

0: 06 759 60 60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja az üzeneteket is. 06 30 30 30 380. Viberen futott be a következő Robitól, Kolozsvárról. Szia Tomi, én a következő számot a páromnak, Ildikónak szeretném küldeni azzal az üzenettel, hogy nagyon-nagyon szeretem. Oké, Ambrus küldi a következő zenét Ildikónak Kolozsvára. Csatlakozott hozzánk Eszter is, aki az osztálytársaival találkozott ma délután medencés partiznak, Boginak, Nikinek, valamint Walternak címzi a következő számot. Helyes, éljétek meg a nyár minden pillanatát. És Niki is velünk van munka közben, ők nemrég kezdték az éjszakás 12 órás szolgálatot, és Tobinak a kollégájának kíván utólag is boldog névnapot. Isten éltessen a halott pénzdalából, ez a Petőfi Rádióban egy új kedvenc, a gyerekek.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor.
0: A stúdióban Szikor.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hello, Tomi, Nóri vagyok. Magamnak szeretnék kérni egy számot, csak úgy. Oké, Nóri. Én megleplek téged, tőlem neked szól Jude Law és a Lej. Andi is csatlakozott hozzánk, ő rajtunk keresztül szeretné meglepni a kisfiát Bencét, aki éppen dinnyét majszol vacsira. Jó étvágyat! És hogy még kinek játszom a következő zenét, azt már nem én mondom, hanem te.
3: Anyukámnak szeretnék szülinapi alkalmából.
2: Isten élte!

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Pontosan 8 óra van. Nálunk 9-ig tart a kívánságműsor, még 60 perc a tiéd. Rengeteg az üzenet. Például Márk csatlakozott hozzánk, aki az unokatesójának választott egy dalt. Gergő is írt nekünk, ő a feleségének, Hannának kíván rajtunk keresztül nagyon boldog születésnapot. Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig. És úgy hallottam, hogy Csinszka koncert jegyet kaptál most a születésnapodra, így erre hangolódunk mindjárt. Csinszka Hibrid, ez néhány pillanat is a tiétek.
3: Ne sírj, madár, szájra, mi szörösi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
0: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 8 óra után folytatjuk az élő kívánság műsort, hallod a Petőfi Rádióban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, ne légy szégyellős. Hívd most 061-759-6060, ez a kívánság vonal, vagy küldj SMS-t, ingyenes Viber üzenetet.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Tomi már várja hívásod.
1: A kívánság műsor pedig fordítva is működik. Add meg a címzett telefonszámát, én pedig akcióba lendülök, felhívom őt, és így élőadásban hallható a reakciója is.
2: Háló,
1: Klári, szia, meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok, ez pedig az élő kívánság műsor, és jött egy üzeneted a rádióban. Átadhatom?
2: Tessék.
1: Hogy jött egy üzeneted, valaki most szeretne téged... Nem, valaki szeretne téged meglepni. Állítólag szereted a meglepetéseket.
2: Igen.
1: Egy nagyon régi barátnőt küldött neked egy meglepetés üzenetet. 35 éve vagytok barátnők, megsúgta nekem, hogy nemrég volt a születésnapod, úgyhogy ennek apropóján szeretne téged a rádióban is meglepni, felköszönteni, meg így egy virtuális puszit küldeni, és egy dalt is neked küld, a Kispál és a Borstól a Ha az életben.
2: Igen, és ki kell találnom, hogy ki ez a barátnőm?
1: Hát, kitalálhatod.
2: 35 éve barátnőm és Kispálos számot küld nekem.
1: Igen, leírta, hogy a Blahalúziána, meg a Kispál és a Borz, ami így kicsit ilyen közös zenétek, vagy még a Padödő.
2: Biztos, hogy jó számot hívtál?
1: Hát szerintem igen. Klári vagy? Van egy barátnőd, aki már tehát középsúlyból, gimiből 35 éve vagytok barátnők. Eddig stimmel a dolog?
2: Hát főiskoláról van ilyen régi barátnőm, de nem Kispál és Blaha Louisiana a kedvenc. Uh-huh. De hát nem tudom, nem, ha, igen. Hát egy valakit sejtek.
1: Na és ő ki lehet? Sejtek.
2: Hát Andi barátnőm.
1: Na látod, hát akkor célba értünk. Akkor célba értünk, már én is kezdtem elbizonytalanodni. Szóval a következő dalt akkor neked játszom most a Petőfi Rádióban. Felköszöntünk téged, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Szép estét, szia-szia!

0: Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hello, Tomi, Noémi vagyok. Atinak szeretném üzenni, hogy hiányzol, imádlak, és várom, hogy újra láthassalak. Marietta is csatlakozott hozzánk, ő rajtunk keresztül szeretné felköszönteni. A tesóját, Csabát, tegnap névnapja volt, ma pedig születésnapja. Hát akkor dupla ünnep lesz a hétvégén. Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig. Jógáról tart hazafelé Kinga és Betty, saját maguknak választottak egy dalt, és hogy még kinek játszom a következő zenét, azt már nem én mondom, hanem te. Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Jaj, hála a jó Istennek. Ó, azt hittem, hogy nem.
2: Jaj, dehogy, de én felveszem a telefont. Kivel beszélek? Én Szikora Tomi vagyok.
3: Én meg Gacsó Arca vagyok.
2: Szia, hallgatlak.
3: Bodaszőlőről beszélek.
2: Kinek szeretnél számot küldeni?
3: A volt három emlékére szeretném.
2: Rendben, akkor a tankcsapda dalát neked játszom most a Petőfi Rádióban.
3: Köszönöm.
2: Ez a Mennyország Turiszt.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor Szikora Tamással.
4: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 20:39, sokan vagyunk együtt útközben, és éppen ezért várom a közlekedés infókat, és mondom is ezeket. Miskolc belterületén korábban kigyulladt egy kamion a 3-as főúton a 186-os kilométernél. A Zsolcai kapunál a külső sávot lezárták, és várhatóan holnap lesz a műszaki mentés. Addig csak egy sávon megy a forgalom, mindez tehát a 3-as főúton, Miskolc belterületén a 186-os kilométernél a Zsolcai kapunál. Várom a további híreket is! Útközben pedig itt a Well Hello és az Éjfél Tájt. Magdi írt nekünk, hogy ők most indultak a Balatonra, a kislányának, Annának és a

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: De folyamatosan veszem fel a rendeléseket telefonon is. 061-759-6060. Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, lehet kérni egy számot?
2: Szia, hogy szólítatlak? Én Tomi vagyok.
3: Én Norbi vagyok.
2: Ciao, hogy telik? Mi csinálsz épp?
3: Hát igazából játszok.
2: Mi játszol?
3: Hát egy ilyen kocsis játékot.
2: És akkor a kocsiban közben a Petőfi Rádió kívánságműsorát hallgatott. Menő, kinek játszom a következő dalt?
3: Hát igazából magamnak, meg az anyukámnak.
2: Akkor szóljon nektek ez a zene a Petőfi Rádióban, jó?
3: Köszi szépen.
2: Karcon Koma, én még sohasem, ez szól most az élő kívánságműsorban.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. Érted?

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Marty üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort, aki a férjét, Pistit köszönti rajtunk keresztül a születésnapján. Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig. 9 után kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal, én pedig holnap is számítok rád a Petőfi Rádióban. Kellemes estét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness, a közelmúltban látott napvilágot egy művészeti album, egy almanach, aminek a címe Budapest a festők szemével, és egyébként a könyvhöz egy kiállítás is társul. Ebben az órában a könyv szerkesztőjével, Molnos Péter művészettörténésszel beszélgetek. Mindjárt kezdünk, hello, Szani Roland vagyok.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, is abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a művészettörténet. Kicsit szűkítem, a festészet világában fogunk kalandozni, hiszen már napvilágot látott egy elég nagy, szó szerint és egyébként tartalmában is mű, méghozzá a Budapest a Festők szemével című antológia, hogy antológia-e, vagy egy, nem tudom, képgyűjteményekkel és különböző írásokkal dúsított könyv, ezt mindjárt megbeszéljük a velem szemközül Monnos Péter művészettörténésszel. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szerkesztője vagy ennek a bizonyos könyvnek, akkor most ez egy antológia, hogy akkor mit gondoltak a 20. századi festők Budapestről?
2: A képeiken keresztül igen, de ez egy tanulmánykötet tulajdonképpen. Egy album és egy tanulmánykötetnek a házasságából született, 560 oldal, van benne 13 tanulmány, 8 szerzőtől. Én is írtam bele sokat, de az adott területek legjobb szakértői tiszteltek meg azzal, hogy vállalták a felkérést, és tényleg olyan tanulmányok születtek, hogy amikor megkaptam, akkor is elolvastam őket többször, és amikor kijött a nyomdából a könyv, akkor még egyszer, és rá kellett jönnöm, hogy nagyon jó választottam a szerzőket.
1: Még mielőtt rátérünk arra, hogy miket tartalmaz, milyen írásokat, milyen képeket vagy fotókat a különböző festőktől, vagy milyen gondolatokat a különböző íróktól, alkotóktól, azelőtt olybá tűnik egyébként, valamennyire ismerve a munkásságodat, Péter, hogy te az ilyen rövid, 200 oldalas, 100 oldalas műveket nem nagyon szereted, csak az ilyen nagy lélegzetvételű munkákhoz nyúlsz hozzá.
2: Az az igazság, hogy azért ezekben a képek dominálnak, tehát egy 100-200 oldalas könyvben csak 100-200 képet lehetne betenni, mert az is egy régi mániám, hogy a festményeket a lehető legnagyobb méretben kell reprodukálni, mert hogy közelíteni kell a valós mérethez, és ez általában akkor van, vagy akkor közelítünk, hogyha két oldalas vagy egy oldalas reprodukciót teszünk a könyvbe. Tehát az nem azt jelenti, hogy mire elolvassa az olvasó ezt a könyvet, akkor belerokkan szellemileg, hanem lehet ezt egy-egy tanulmánnyal is naponta végezni, és a lényeg azért a képi tartalom, ami azt kell, hogy mondjam, hogy fantasztikus, mert Budapest egy olyan téma, amiről azt gondoltam én is, amikor nekikezdtem a munkának, hogy annyi könyv született róla, hogy biztos nem lehet újat mondani. Na most ehhez képest csak ilyen valóban ilyen 100-200 oldalas egy-két könyv látott napvilágot, amiben mindig ugyanazokat a műveket reprodukálták, amelyeket jól ismerünk, úgyhogy én átfésültem a teljes aukciós anyagot, a műkereskedelmi anyagot, a múzeumi képeket, és abból kiválogattam több ezer Budapest témájú képet, és abból került 550 festmény a könyvbe, úgyhogy soha nem látott válogatás, és azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen a világon nem nagyon van.
1: Most, ahogy elmondtad, hogy milyen munkafolyamat árán, fogalmazhatok így nyugodtan, jött létre ez a könyv, 15 éve ezzel foglalkozol, Péter?
2: Nem, én igyekszem mindig koncentráltam, és nagyon gyorsan dolgozni, tehát ez gyakorlatilag olyan, egy régi vágyam volt ennek a könyvnek az elkészítése, de nem volt eddig lehetőség, meg mindig beelőzött valami más, úgyhogy ez gyakorlatilag olyan egy-másfél év, de mondjuk az gyorsított a tempót, hogy most más szerzőkkel is dolgoztam, tehát az írásnak csak a, mit tudom én, a egy negyede jutott rám. A képszerkesztés, meg a formába öntés, a grafikus barátom a Fáku Árpáddal tartott ennyi ideig.
1: Azért kérdeztem, mert hogyha mindennek is utána nézel, mindent is átbogarászol, mindent is elolvasol, akkor egyébként egymagad, egyedül, egy év alatt, másfél év alatt, két év alatt ezt nem tudod összehozni.
2: Nem, ezt a könyvet biztos, hogy nem. Ez egy akkora téma Budapest, és annyi korabeli forrást kellett még így is átnéznem, ami az óriási segítség volt, az Arcanum, tehát ez a szerintem unikális és ungarikumnak nevezhető korabeli folyóirat és újság adatbázis. A másik pedig a Fortepán, amit remélem minden hallgató ismer már, mert ez szintén egy világra szóló szenzáció, hogy egy ilyen fotóadatbázis a rendelkezésünkre áll, és ennél a témánál különösen fontos volt, mert több tízezer, de lehet, hogy százezernyi Budapest témájú fotó van itt, úgyhogy én igyekeztem minden festményhez a legjobb, a legjobban passzoló párdarabokat a korabeli fotókból megtalálni.
1: Miért beszélünk arról, hogy mely festők, milyen művei kerültek be, és hogy kik írtak különböző gondolatokat pár oldalon keresztül ebbe a bizonyos hatalmas alkotásba, a Budapest a festők szemével. Viszont azt említetted, hogy nagyon régóta tervezted már, ez csak mindig beelőzött valami. És alapvetően ugye te egy szabadúszó művészettörténész vagy, te kerested meg a Tamást, tudnélik a kézzelbakot, hogy akkor most már itt az ideje megcsinálni, vagy éppen nem volt semmi feladatod, vagy a Tamás talált meg téged, hogy akkor két biciklizés között nem érsz gyorsan egy ilyen?
2: Mindig úgy alakul, hogy a előző könyvet, amikor leteszem, megcsináljuk a kiállítást, akkor azonnal a Tamásban fölmerül az ötlet, vagy a kérés, hogy na, akkor mi legyen a következő. És akkor elővezetem az aktuális ötletet, és most ugye az utóbbi könyv, aminél beszélgettünk is, ha jól emlékszem, a megtalált képek volt, és utána a kiállítás kapcsán, vagy a kiállítást követően leültünk, én elmondtam ezt a régi ötletemet, hogy szerintem Budapestről kéne csinálni egy könyvet, a Tamás nagyon örült neki, és akkor innentől kezdve, hogy úgy mondjam, az öldjelzést az ember megkapja, akkor elkezd ezerrel dolgozni, először a forrásokat kutatja, a festményeket, és akkor végül a fejemmel összeáll egy narratíva, egy történet, egy dramaturgia, hogy lehetne, ahhoz megkerestem a tökéletes szerzőket, és akkor utána már csak a gyaloggalop, vagy a galop része volt hátra, a tördelés az olyan egy-két hónap alatt megvolt.
1: Az van, hogy tök kézenfekvő a téma, itt élünk ebben a gyönyörű városban, Magyarország, illetve Európa közepén, hogy nem született még egy ilyen jellegű nagy antológia ebből?
2: Ezt nem tudom. Tehát a magyar piac az elég kicsi, egy ilyen könyv nagyon drága, tehát azt kell, hogy mondjam, talán még ezt nem mondtam, de hogyha én végigkövetem egy ilyen kötetnek a születését az elejétől, gyakorlatilag az ötlet meg fölmerülésétől a nyomdagépről való, vagy a kötészetről való gördülésig, és ez olyan költséget jelent, amit rentábilisan nem lehet kiadni. Tehát, hogy valószínűleg az is az oka, hogy egy kisebb könyvet, ami szerényebb, azt nagyobb példányszámban el lehet adni, azért ez a könyv nem olcsó, ez meghúzza annak a határát, hogy kik vásárolják meg. Tehát üzletileg nem fontos, ez egy nagyon nagy elkötelezettség kell, meg egy nagy szufla, hogy az ember ne kiveselkedjen és megszülessen. Születtek könyvek egyébként, de azok ilyen ehhez képest olyan kis picurkák.
1: Hát ennek az egynegyede körülbelül.
2: Igen.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnos Péter művészettörténész, a közelmúltban látott napvilágot, az egyik legújabb, gigantikus műve, amiben nem csak ő vett részt, már mint a műkészítésében, hanem rajta kívül nagyon sokan. A címe az, hogy Budapest a festők szemével. Kicsi szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Molnós Péter művészettörténész ül velem szemben a stúdióban. Már napvilágot látott a legújabb műve, az egyik legújabb műve, a címe az, hogy Budapest a festők szemével. Még egyszer köszöntelek, Péter, de jól jöttél.
3: Én is üdvözlök. Téged is, meg a hallgatókat.
2: Budapest
3: is.
2: A festők szemével, magyar festők szemével, külföldi festők szemével. Azért kérdezem, mert hogy alapvetően téged a 20. századi magyar festészet érdekel leginkább, de hát azért Cézánról, Van Goghról is írtál mindenféle tanulmányokat, szóval, és Budapestet nem csak magyar festők festették.
3: Hát az biztos, hogyha Cézán lefestette volna Budapestet, akkor is bekerült volna, még az is lehet, hogy a címlapra, de így is kerültek be nemzetközi vagy külföldi festők a kötetbe. A legtöbb képpel Rudolf von Alt, aki egy nagyon híres 19. századi akvarellista volt. Az a szerencsék, hogy ő többször is járt, legalább háromszor Budapesten, illetve Pest-Budán, és gyönyörű akvarelleket festett, és ezekből aztán készített egy kiadó ilyen veduta sorozatokat, amelyeket kötetbe rendezve árusítottak. Tehát tulajdonképpen a Rudolf von Altnak a városi látképei terjesztették el először Budapest szépségét Európában, mert ezek több száz példányban készültek ezek az albumok, és ezeket meg lehetett vásárolni, és az arisztokraták, a nagypolgárok ezeket, ha érdeklődtek Kelet-Európa vagy Közép-Kelet-Európa iránt, akkor annak idején megfestették, és nagy szerencse, hogy nem egy egyszerű akvarellista, hanem Rudolf von Alt, ma úgy látom én is, de a majdnem minden művészettörténész, hogy a 19. század közepének és második felének legjelentősebb akvarell festője volt, úgyhogy ebbe a kötetbe is több tucatnyi, és a kiállításon is egy nagy vetítés segítségével több tucatnyi budapesti látképe került be. Rajta kívül is fordultak meg Budapesten festők, és le is festették a várost, de igazából nemzetközi szinten, nemzetközi kvalitásban ő az, akitől ismerünk pest-budai témájú képeket, úgyhogy a

0: 80-as évekkel lezártam a történetet, és mondjuk kezdődik a 19. század közepén, tehát mondjuk Barabás Miklóstól egy 1854-es fantasztikus fiúportré nyitja a sort, amelynek a hátterében látható a budai vár, még a nagy falakkal, a vízivárossal, a víziváros templomaival, az mondjuk egy ilyen indító kép, és tart Mácsai István és Szene Béla művészetéig a 80-as évekig, úgyhogy körülbelül egy olyan 130 évet fölölel ez a történet. A ma Budapestet festőkét majd megcsinálja valaki más.
1: És pont ez lett volna az egyik következő kérdés Budapest a festők szemével. Csendéleteket tartalmaz különböző budapesti utcaképekről, épületekről, vagy hogyha valaki, mint ahogy említetted, fiúportré, hogy igazából ott a központi téma az, hogy ott van rajta az a fiú, akinek a portrét meg, és a háttérben lehet, hogy lehet látni, nem tudom, a szecskának a bal felső csücskét.
0: Ez egy kivétel, mert a képek döntő többsége utcakép, városkép, régen úgy mondták, hogy veduta, látkép mondjuk, ugye ha most nem árulunk el titkot, itt ülünk a Dunán, a Duna felszínén, ugye az A38-on, a Duna egy olyan motivum volt, amely minden ide látogató külföldi utazónak, festőnek és magyar festőnek is egy központi motivum volt, mert azért ne tagadjuk, ilyen fekvéssel nem nagyon rendelkezik egyetlen európai főváros sem. Ez nagyon sokakat megihletett, tehát a képek egyébként döntő többsége valamilyen budai magaslatról letekint a festő, és megfesti a Duna kék szalagját, a rajta átívelő csodálatos hidakat, a jobb oldalon Buda látképével, bal oldalon pedig Pesti, és egy csomó olyan ismert épületet, amelyeknek a döntő többsége ma megvan, de olyan is, ami már elpusztult az idők során.
1: Ebben a bizonyos 150 évben, amit említettél, cirka 150 évben azért pár művészettörténeti korszak vagy stílus felbukkant. És egyik másik nem pont arra hajaz, hogy akkor mindent fel lehet ismerni rajta. Ezek a bizonyos képek, amik belekerültek, például egy impressionista kép Budapestről, az meg lehet mondani, hogy hol készült éppen?
0: Aki ilyen témát választott, azért akkor, amikor ezt a képet festette, budapesti témájú képet, akkor valamennyire kötődött a natúrához, a látványhoz, azokhoz a formákhoz, amelyek előtte voltak. Tehát még egy olyan festő is, aki mondjuk, ha egy csendéletet fest, akkor jobban elrugaszkodik a valós látványtól, az, amikor egy budapesti látképet fest, azért igyekszik olyan motivumokat, olyan szintű realizmussal ábrázolni, hogy a nézőben legalábbis az emlékét, a távoli emlékét, vagy a teljesen reális emlékét fölkeltse.
1: Hány kép került bele? Ezt már említetted, gyorsan még egyszer.
0: 550 festmény van a könyvben, a kiállításon nyilván ennek csak a töredékét tudtuk bemutatni.
1: Mert hogy nem csak egy könyvről van szó, egy ilyen hatalmas antológiáról, hanem egy kiállításról is. A kiállításról majd a későbbiekben beszélünk, viszont nyilván számtalan olyan kép született az elmúlt cirka 150 évben, amely Budapest témájú, tematikájú, nem lehetett mindent beletenni, gondolom válogatni kellett. A művészettörténész, a kurátor a saját szűrőjén átszűrte, és akkor megmondta, hogy hát ezt már nem fogjuk beletenni.
0: Így van, néha nagyon fájó volt ez az önkorlátozás, mert az soknak tűnik az 550, de ha azt mondom, hogy mondjuk olyan 4-5 ezer képből lett ez kiválogatva, talán annyiból nem, de olyan 3 ezerből biztos, akkor itt ki kellett hagyni nagyon jó képeket is, néha azért, mert nem volt róla színes reprodukciónk, mert azóta is lappang mondjuk megszületett a 19. század végén, és elveszett, és csak egy régi fényképfelvétel, vagy egy régi részkarc másolat maradt fent róla, de a válogatás szempontja elsősorban a kvalitás, a művészi minőség, úgyhogy én igyekeztem a legjobb, legszebb, leglátványosabb, legizgalmasabb budapesti képeket betenni ebbe az 550-es válogatásba.
1: Említetted a különböző internetes hozzáférési lehetőségeket. Van, aminek utána lehet olvasni, van, amit meg lehet nézni képen, stb. Mindent az internet bugyraiból gyűjtöttetek, vagy van olyan a sok kép közül, hogy pontosan tudjátok, hogy Tihanyi egyik képe éppen kinél van, Budapest melyik kerületében, Magyarországon, hol, gyors telefon, jövünk, hozunk lámpát, meg fényképezőgépet, és akkor lefényképezzük.
0: Hát igazából ez a jellemzőbb. Tehát aki ezzel foglalkozik, és könyveket készít, mint én, és leginkább a Kizelbak Tamás, aki meg napi kapcsolatban van a műgyűjtőkkel, Mi azért nagyjából tudjuk, hogy az egyes képek, amelyek bekerültek a könyvbe, azok hol találhatók fizikailag is, és akkor a Magyarország legjobb fotósát, aki Darabos György, és nem szorul rá reklámra, csak a könyv valódi alkotótársa, azért említem a nevét, ő elment, lefotózta. Van olyan gyűjtemény is, aki egy budai, a Pasaréti tér közelében élő gyűjtő ismerősöm, aki csak budapesti témájú ábrázolásokat gyűjt.

0: főleg mondjuk 19. századi sokszorosított grafikát és fantasztikus plakátokat. Ennek a könyvnek szerintem az egyik fontos erénye, hogy elég tágan kezeli a festészetet, tehát például a Budapestről született idegenforgalmi plakátokról egy külön fejezet került be, Katona Anikó tollából, fantasztikus írás, hihetetlen szép reprodukciókkal, tehát hogy nagyon széles érdeklődési körű olvasók is megtalálhatják a kedvencüket benne.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnos Péter művészettörténész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Másért hagytál ott, tudom, igen. Nem az az én kezem, nem az az én

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Molnos Péter művészettörténész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél elő.
3: Szívesen jöttem.
2: Napvilágot látott már a Budapest a festők szemével című, hát nem kisméretű, és nem vékony antológiátok. Többes számban mondom, mert hogy te vagy a szerkesztője ennek a könyvnek, de többen vettetek részt ugye a készítésében. A fotóst már említetted, de hát rajta kívül ugye azért számtalan művészettörténész írt különböző hosszúságú a képekkel kapcsolatos írásokat, amiket nyilván te lektoráltál.
3: Így van. Másodikként azért a grafikus személyt szeretném megemlíteni, mert ő egy állandó alkotótársam, Fáko Árpád, és neki köszönhető, hogy ilyen minőségű, ilyen esztétikus kiadványok születnek. De hát a művészettörténész kollégák is fantasztikusot alkottak. 19. századról itt egy remek tanulmányt Sármány Parsons Ilona. Nagyon sokan ezt a tanulmányt szeretik a legjobban, ő hihetetlen jól ír, az angol szász iskolát képviseli, részben Angliában, részben Bécsben él, és nagyon gördülékenyen, de a minden szakmai elvárásnak megfelelően ír. Egy nagyon szép tanulmányt írt Bellá Gábor Medjánszki Budapest képeiről, nem sok van, de azok fantasztikus minőségűek. Hihetetlen jó tanulmányt olvashatnak, ahogy említettem, Katona Anikótól, aki több mint 10 éve legalább az Budapest idegenforgalmi plakátokkal foglalkozik, kiállításokat is csinál, tanulmányokat is, és ebben egy hatalmas összefoglaló írás mutatja be, főleg a századfordulótól, hát egészen a 60-as évekig született, de leginkább a 30-as évekre koncentráló magyar plakátművészetet. Mácsai Istvánról egy megrendítően szép tanulmány Béna Janikótól, amit olvashatunk. Kontuli Béláról én írtam, Vaszari Jánosról én írtam, de Vaszariról írt Kaszás Gábor kollégám is. Tehát egy elnézést, ha valakit kifelejtek, de hogy azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon változatos, tágmerítés, többféle megközelítés tartalmazó válogatás olvasható, amit kifejezetten ajánlok arra, hogy egy nap egy tanulmány, és utána a képek nézegetése.
2: Azon gondolkodom közben, Péter, hogyha az ember ilyen tematikában egy ilyen hatalmas művet készít, vagy készítenek többen, akkor egyébként a felosztás, a különböző fejezetek készítése az több szempontból lehetséges. Alkotók szempontjából, különböző műfajok szempontjából, hogy milyen stílusú képek születek, art deco, vagy nem tudom, impressionista, vagy nem tudom, budapesti kerületek szempontjából, osszuk fel fejezetekre. Számtalan lehetőség van, hogy lehet tagolni ezt a bizonyos művet.
3: Ez így van, és én is sokat gondolkoztam rajta, de mindig az tört, most is az történt, ami mindig, hogy maguk a művek kényszerítették ki az egyes csomópontokat, amik köré szerveztem a tanulmányokat. Tehát átnéztem a megfölelhető műtárgyanyagot, az látszott mondjuk, hogy kik azok, akik szisztematikusan foglalkoztak Budapesttel. Ilyen volt Vaszari János, róla ezért mindenképpen kellett egy külön tanulmány, sőt az ő esetében kettő is, mert hogy az egyik fontos témája pesti korzó volt, és erről a témáról nagyon szép képek születtek, de voltak Budán, a Attila körúti műteremháza kilátásából született művek is, erről is született egy tanulmány. Akkor van Kontuli Béla, aki szintén szisztematikusan, szinte programszerűen festette Budapestet, és van Mácsai István, aki pedig szinte a fél életművét itt, mint egy élő kamera gyűjtve az információkat, a motivumokat, Budapestet járva hozta létre az életművét, és róla is született egy fantasztikus írás. Tehát igazából a műtárgyanyag meghatározta azokat a centrumokat, amelyek igényelték a tanulmányokat.
2: Az van, hogyha végig gondolom ezeket az alkotókat, akiket említettél, és van, nem tudom, egy ilyen gondolatom nekem, hogyha Budapestről kép készül, nyilván ez csak ilyen filmbeli gondolat, ilyen hollywoodi rózsaszín köntösben, hogy akkor az adott művész kiáll, nem tudom, a Dunakorzóra, felmegy a Citadellára, és akkor ott nem tudom, lefesti. Na de hát az említett művészek közül nyilván van olyan, aki ezeket a bizonyos képeket, nem tudom, fotográfia alapján, emlékezet alapján, nem, Rómában készítette, vagy bárhol máshol készítette. Ezek nem feltétlenül olyan képek, ami úgy készült, hogy a művész kiment a saját kis palettájával, ecsetével, festékeivel, és akkor ott megcsinálta.
3: Az alkotás folyamata korról korra és művészről művészre változik, tehát itt van nagyon sok 19. századi kép, ugye 1885-ben maga a város vezetősége határozta el, hogy kiír egy pályázatot, egyszerűen látták, hogy olyan kevés budapesti témájú vagy pest-budai témájú kép születik, hogy ezt gondolták, hogy serkentik egy nyilvános pályázattal, és ők meghatározták Budapest bizonyos nyilván nagyon jelentékeny vagy szép épületeket mutató pontjait, és azokra pályázatot írtak ki. Akkor a festők valóban kivonultak, de kisméretű vázlatokat készítettek, akár ceruzával papírra, vagy egy kis falapra festékkel, és utána maga a mű, az nyilván a vázlatok alapján a műterembe készült el. Ott van mondjuk Kontuli Béla, akinek a háza a Szerina úton volt, és a műterem ablakából tárult föl az a látvány, amit számtalan festményen rögzített a Dunával, a Dunán átívelő hidakkal. Vasari szintén valószínűleg akvarelvázlatokat vagy pasztelvázlatokat készített a pesti korzón, és a képeket otthon hozta létre. Fotót majdnem minden művész használ, de szisztematikusan például a Mácsai abszolút úgy dolgozott, hogy járt a Budapestet kamerával, akkoriban volt Super 8-asa, azzal rögzített filmjeleneteket, fotózott, mindig a nyakába lógott a fotomasinája, és utána a fotókból kiemelt bizonyos részleteket, és abból létrehozott egy új kompozíciót.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnos Péter művészettörténész, már napvilágot látott a legutóbbi munkája, vagy legújabb munkája, címe az, hogy Budapest a festők szemével. Egy szép pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúrfitness, és még mindig Molnos Péter művészet történészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Budapest a festők szemével már napvilágot látott ez a gigantikus mű, számtalan kép van benne, nagyon sok írás van benne, és nagyon sok időt ölel föl. Cirka 150 évet említettél, ugye? Tehát, hogy azt említetted, a 80-as években zártad le, körülbelül 80-as évek közepe magasságában. Ami utána született, az majd valaki más egy másik kötetbe beleteszi. Na most, úgy el lehet-e választani, vagy el kell-e választani egymástól, hogy nyilván, amikor ezek a művészek alkottak és megfestették azokat a képeket, akkor különböző történelmi korok voltak. A boldog békeidő, két világháború között, gulyás kommunizmus, stb. Ezeket bele kell tenni ebbe a különböző írásokba, vagy felfedezhető a politikai helyzet, az adott társadalmi politikai, őket körülvevő világváltozása, el kell választani, vagy szervesen hozzátartozik.
2: Ez elkerülhetetlen, hogy benne legyen. Én szoktam mondani, hogy mindenképp egy történet, igazából mindenképp 1000 történet, és hogyha ebbe a könyvben van 550 festmény, akkor az adott esetben 550 000 történet, és a minimum, hogy az adott alkotónak az élettörténete, és azon keresztül az ország, a korszak, a város története bekerül. Én nagyon szeretem, hogyha nem csak a mű tisztán esztétikai szempontból kerül elemzésre, hanem azok a befolyásoló tényezők, inspirációk, élmények, amelyek a mű létrehozásában közrejátszottak, és ez a történelem maga. Tehát ez nem csak Budapest a festők szemével, hanem egy Budapest történelem is, tehát nem véletlenül külön fejezet foglalkozik a Budapest pusztulásával, akár a török korban, akár 44-45-ben Budapest ostromakor, mert azért azt tudni kell, hogy a mi városunk, talán Dresdán kívül Budapest, vagy Európában az a város, amely a legtöbbet szenvedett, tehát hogy itt kevés olyan város találunk, ahol minden egyes híd be volt robbantva szisztematikusan a Dunába 1945-ben, és hogy nyilván a Budapestet járó akkori festők ezeket le is festették, úgyhogy nem egy ilyen bele is került a képbe. Úgyhogy ez nem csak művészet, hanem történelem is.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Péter, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Eleddig erről a könyvről beszéltünk, Budapest a festők szemével, de ez igazából kettő az egyben túin van, mert hogy ott a Falk Miksa utca elején ehhez kapcsolódik egy kiállítás is.
2: Nagyon régen kitaláltuk ezt Kizabak Tamással, hogy úgy érdemes könyvet kiadni, hogy a könyvben bemutatott műveknek legalábbis egy részét, egy válogatottat bemutatunk a maga valójában a közönségnek, és összekötjük a könyv bemutatóját egy kiállítás megnyitóval. Ez történt most is, június 21-én, ha jól emlékszem, akkor volt a kiállítás megnyitója, fantasztikus volt. Azért említem csak, mert sikerült két igazi legendát megkérni, Másik Jánost, aki zenélt el, énekelte a Budapest című dalt, amit Bereményi Gézával és Cseh Tamással írt, és eljött Mácsai Pál, a színész is, aki hihetetlen, számomra megdöbbentő pontossággal, szinte művészettörténészi tudósi precizitással elemezte saját édesapjának a Pesti utca című képét, amit kiállítunk a tárlaton, úgyhogy egy óriási élmény volt, szóval van a kiállítás a Kizába galériában, Falk Miksa is a körút sarkán, és ugyan úgy hirdettük meg, hogy ez körülbelül július közepéig fog tartani. Nem árulok el titkot, eddig minden kiállításunknál a közönség igényének meghajolva meghosszabbítottuk, úgyhogy én abban reménykedem, hogy ez biztos, hogy július végéig mindenképp látható lesz.
1: Azt már említetted, hogy a könyvbe bekerült képek úgy készültek, hogy pontosan tudtátok, hogy hol vannak azok a képek, elmentetek, fotó, elkészült, aztán utána bekerült a könyvbe. Ezek a bizonyos képek, amik kiállításra kerültek most ott a galériában, ezek gondolom kb. Ugyanígy lettek elkérve a megfelelő magán vagy közgyűjteményekből. Kizabak Tamás, hogyha oda telefonál, akkor gondolom neki odaadják.
2: Hát feltétlenül, ha én is oda telefonálok, akkor
1: akkor is?
2: Ők is, vagy mások is talán, de ugye itt vannak múzeumi képek, a Kisceli Múzeumban, ami fantasztikus budapesti anyagot birtokol, és a Magyar Nemzeti Galériából is érkeztek, de mondjuk a képeknek a 80-90%-a magángyűjteményekből jön. Olyan is van ezek közül, amelyeket soha nem mutattak még be a nyilvánosság előtt. Tehát olyan, azért is érdemes megnézni szerintem, vagy akinek kedve van eljönni egy tárlatvezetésre, mert szoktam tartani. Tehát nagyon sok történet kapcsolódik a képekhez, és olyan műveket is láthatnak, amelyeket az elmúlt 50 évben nem láttak, és lehet, hogy még a következő 50 évben sem fognak, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom a kiállítást.
1: A köz- és a magángyűjtemények, az mindegyik Magyarországhoz kapcsolódik, mert hát az említett művészek azért olyan nagyságú művészek, hogy könnyen előfordulhat, hogy nem tudom, egy franciaországi helyszínről, magángyűjtőt, a közgyűjteményből, akárhonnan kellett azt kölcsönként, oda kellett elutazni, lefényképezni.
2: Ez mind magyarországi gyűjteményből van. Olyan van, aki él New Yorkban gyűjtő és Budapesten, de szerencsére ezek a képek a budapesti otthonában voltak, és a egyetlen Rudolf Alt akvarellt, amit bemutatunk, az is szerencsére olyan tulajdonostól érkezett, aki Bécsben is él, és Budapesten is, tehát ő el tudta hozni. Tehát ezek a képek itt vannak ebben a zömében, ebben a városban, amelyről a kép témája is szól.
1: Egy-két utolsó kérdés most már tényleg a végére. Ez a bizonyos kiállítás. Maradjunk a kiállításnál, a könyvet hagyjuk, mert az szerintem megbecsülhetetlen, vagy kiszámolhatatlan. A kiállításnak, vagy a kiállításon lévő képeknek az összértéke megvan?
2: Megvan. Már a biztosítás miatt is. Ez kb. 3 milliárd forint. Tehát nem, ma már ezek a képek nem számítanak olcsónak. Én amikor tárlatot vezetek, akkor föl is szoktam hívni a figyelmet, hogy van olyan terem, egyébként pont a Vasarinak a képeit tartalmazó terem, ami önmagában csak az a pár kép körülbelül 1 milliárd forintos értéket képvisel. Ezt jó tudni, vagy fontos tudni, vagy lehet, hogy a nagy közönségnek ez csiklandozza érdeklődését, de azért valójában itt az a lényeg, hogy itt múzeumi, művészeti, esztétikai értékek vonulnak föl, amelyeken keresztül talán visszautazhatunk az időben. Tehát én egy kicsit egy időutazásnak is szoktam nevezni ezt a kiállítást. Mindenkit érdekel engem feltétlenül, hogy az általam látott tájrészletek, városrészletek hogy néztek ki 50-100-150 évvel ezelőtt, és erre ez a kiállítás tökéletesen alkalmas.
1: Legeslegutolsó kérdés most már a végére, Péter. Bármennyire is te vagy a szerkesztője ennek a könyvnek, és bármennyire is néha ki kell lépned a saját tetszési indexedből, azért nyilván van olyan a sok-sok kép közül, ami bekerült, vagy ami a kiállításon van, amire azt mondja a szerkesztő Molnos Péter művészettörténész, hogy ez a kedvencem, ez tetszik a legjobban. És ha igen, akkor melyik az?
2: Több ilyen is van, most a Kontoli Bélát említeném, akinek az egyik képe föl is került az egyik címlapra, mert ötféle címlappal került kinyomtatásra a könyv, de nem is azt mondanám, hanem van egy budapesti látkép Kontoli Bélától, amely a szívemhez közel áll, mert egy személyes történet is fűződik hozzá. Körülbelül 25 évvel ezelőtt, amikor még egy ilyen kis hátulgombolós ecseri látogató művészettörténész voltam, de én minden szombaton elmentem az ecseri piacra, és egyszer az orrom előtt láttam egy gyönyörű Kontuli Béla képet, budapesti látkép, valaki alkudozott rá, én mögötte állva imádkoztam, hogy hagyja ott a képet, hogy megvessem, de pekhemre odafordult hozzám, és megkérdezte, hogy Péter, szerinted érdemes ezt a képet megvenni 100 000 forintért? Na most ez az a helyzet, amikor az ember ugye becsüli magát annyira, hogy az igazat mondja, és végül mondtam, hogy azonnal vedd meg, mert ha nem veszed meg, én veszem meg. Na most így vesztettem el ezt a lehetőséget, de végül bekerült a kép az MBA gyűjteményébe, és most ki is állítottuk, tehát, és frissen letisztítva, tehát az eredeti színek most láthatók először. Úgyhogy ez egy kedvenc kép, gyönyörű, és mindig úgy gondolok rá, hogy ez majdnem nálunk lóg otthon a lakásban.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Moldos Péter művészettörténésszel beszélgettem, a következő órában pedig a Fa Templom Fesztivál főszervezőjével, Jászai Andival fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az évben is megrendezésre kerül, egyébként most a hétvégén az Őrségben a Fa Templom Fesztivál. Ebben az órában a Fa Templom Fesztivál főszervezőjével, Jászai Andival beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Hello Szami Roland vagyok.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a művészet világában fogunk kalandozni. Direkt használom ezt a szót, mert hogy egy csomó műfajjal fogunk találkozni, vagy fognak találkozni az idei Fatemplom Fesztiválra látogatók és a főszervező. Jászai Andrea már itt tővelem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jól jöttél. Hello, Andi.
2: Szervusz, köszönöm, üdvözlök én is mindenkit. Valóban a Fatemplom Fesztivál részben arról híres, ha így tudom mondani, hogy mindenféle műfajjal megkínáljuk az odalátogatókat.
1: Multikulti összművészeti fesztivál, nyugodtan mondhatom.
2: Lehet mondani, igen, mert az irodalomtól, az élőzenén, amin belül a műfajok a jazztől, a népzenén keresztül, a szakrális műsorokon át, a képzőművészeti kiállításokig.
1: Minden is lesz. Beszélünk majd az idei fesztiválról, illetve a programjairól, viszont veszünk el egy kicsit ott az őrségben. Ne nagyon, csak annyira, hogy megtaláljuk majd a kivezető utat, amikor vége lesz a fesztiválnak. 2011 magasságában történt az, amikor ott létrejött ugye egy ilyen fatemplom, méghozzá polgármester úr kezdeményezésére, akkori polgármester úr kezdeményezésére, ami minden jól megy.
2: Nagyon tájékozott vagy, igen. Az akkori polgármester Rátóti Zoltán színművész nevéhez kapcsolódik, vagy hogy is mondjam, neki köszönhetjük, hogy ez a fatemplom, ez megépülhetett egy közösségi, nagyszabású közösségi összefogással, és hát, hogy lett ebből fesztivál végül is, az pedig egy következő találkozásnak köszönhető. Abban az időszakban kellett a Kaláka Fesztiválnak elköltözni a Diósgyőrből. És Zoltán hívta föl Grillus Dánielt, hogy mi volna, ha ez a fatemplom helyszíne lenne a következő helyszíne a Kaláka Fesztiválnak. És Dániel meg is nézte. Ugye az őrség, ami az előnye, az a hátránya is, hogy eldugott helyen, csendes helyen van. Úgyhogy a Kaláka Fesztiválnak nem annyira tudott helyet adni, viszont Dánielt is annyira megihlette a gyönyörű környezet, hogy így egy másik álom vált valóra, a Fatemplom Fesztivál, ami egyrészt a templom megépítésének ünnepe.
1: Nyugodtan mondhatjuk ezt, persze, igen.
2: Mondhatjuk így, igen.
1: Illetve nem csak, hogy megépítésének ünnepe, hanem az egésznek a központi eleme, hiszen erről neveztétek el egyrészről, másrészről, a programoknak nagy része az ott zajlik majd vagy bent, vagy mellette.
2: Így van. Bent is, a templomban is vannak koncertek, illetve két színpadot építünk a templomdomb területére. Így meg tud az valósulni, hogy váltott színpadokon szólalnak meg, igen, a koncertek, és van egy különleges helyszínünk is. A templomdomb mellett van Rátóti Zoltánnak egy kis faháza, és a szombat délutáni koncert a kis ház teraszán fog megvalósulni.
1: Mert hogy egyébként az akkori polgármester, mármint hogy Rátóti Zoltán, nem csak ezt a fatemplomot álmodta meg oda, hanem egy csomó minden történt ott azon a településen, mármint hogy kulturális szempontból, ami miatta valósult meg, pajtát is hozott létre egyébként.
2: Így van, ott van ez a kultúrpajta, ahol azóta is különböző rendezvényeket meg tudnak fedett területen rendezni a helyiek, illetve egy kis harangláb is épült.
1: 2011 indult útjára ez a bizonyos fesztivál, már 2026-ban, vagyis hogy 15 éve már működik ez a fesztivál.
2: Mondhatjuk, hogy jubilálunk, igen.
1: Igen, te hogy kerültél kapcsolatba ezzel a fesztivállal, Andi?
2: Én önkéntesként kezdtem el dolgozni ezen a fesztiválon, próbáltam kiszámolni talán 12 évvel ezelőtt. És azt vettem észre, hogy egy fontos eseménye lett az életemnek tulajdonképpen minden évben. És hogy egy ilyen éves lelki feltöltődés fröccsöt kap itt az ember tulajdonképpen. Úgyhogy mindig örömmel jöttem, nagyon jó csapattal együtt dolgozni, és a művelődés szervezőként végeztem, illetve dolgoztam különböző civil szervezeteknél, szívesen vállaltam egyre több és több feladatot, még jutottunk el odáig, hogy a szervezés nagy részét én csinálhatom.
1: És pont ezt, vagy ilyesmit kérdeztem volna, hogy önkéntesként kerültél oda, civil szervezeteknél dolgoztál, szóval, hogy önkéntesként úgy, hogy akkor ott laktál a faluban, és akkor azt mondtad, hogy jó, hát akkor itt már harmadik, negyedik alkalommal, ötödik alkalommal kerül megrendezésre, és akkor én, nem tudom, a napi kis teendői mellett szívesen segítek nektek, vagy úgy, hogy egyébként benne voltál nyakig a, nem tudom, budapesti, vagy az akármelyik nagyvárosi szervezési kulturális életben, és akkor azt mondtad, hogy tudom, hallottam róla, igaz, hogy messze van Őrség, de akkor én megkeresem majd vagy a Rátóti Zoltánt, vagy a Grillus Danit, és akkor szólok nekik, hogy akkor én majd jövök és segítek.
2: Inkább az utóbbihoz hasonlít a történet. Budapestiként találkoztam ezzel a lehetőséggel, és hát a budapesti kulturális életben jelen voltam, és hát mondhatom, hogy ez egy szintén szubkultúra, ismer mindenkit. Valahogy bekerült az életembe.
1: Hogy fedezted fel, vagy honnan tudtad, hogy létezik ez a fesztivál? A szubkultúrából kifolyólag egyszer csak nem tudom, mondták a kis ismerőseid, a szakmabeliek, hogy van itt ez a fesztivál, nem megyünk le egyszer, nem nézzük meg, vagy egyből belefolytál, hogy akkor hallottam róla, és akkor én már mennék és szerveznék mindenféle zenei, vagy kiállítási, vagy akármilyen programokat.
2: Nekem az első lépés az az Óbudai Adventi ünnepség sorozat volt, ahogy...
1: Ott az Óbudai főtéren.
2: Bekerültem az Óbudai főtéren, igen.
1: Az egy gyönyörű, csodálatos
2: csodálatos helyszín. Maga a rendezvény is, a helyszín is, így van, és a program is, mert hogy azt is a Grillus kiadó, illetve Kft. Szervezte, és annak is a művészeti vezetője Grillus Dániel volt. És az adventi vásárban akkor még volt kitelepülése a Kaláka zeneboltnak. Aha. És a Kaláka zeneboltnak kerestek még munkatársat, és ismerősön keresztül segítettem be, és ismertem meg a csapatot, és ismertem meg azokat a rendezvényeket, amiket ők szerveznek, illetve az ő nevükhöz kapcsolódik. Így ugye a Kaláka Fesztivál, a Hangzó Helikon Fesztivál, és a Fatemplom Fesztivál, a Művészetek Völgyében, a Kaláka Versudralról nem is beszélve.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Fatemplom Fesztivál főszervezője, Jászai Andi. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig a Fatemplom Fesztivál főszervezője. Jászai Andi ül velem szemben a stúdióban. Egyébként napokon, egészen pontosan 2 napon belül kezdődik, méghozzá pénteken. Mindig ugyanott, magyar földön, az Őrségben, és velem szemben a stúdióban, tehát még mindig Jászai Andi, a Fatemplom Fesztivál főszervezője. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Örülök, hogy itt vagyok.
1: Szépen. Az imént már megbeszéltük, hogy 2011 óta működik a fesztivál, hogy te hogy kerültél oda, először csak önkéntesként, aztán szervezőként. Egy kicsit még mielőtt a programokról beszélnénk, veszünk már el a te múltadban, tekergessük vissza az időkerekét. Te egyáltalán hogy kerültél bele ebbe a bizonyos művészeti világba, művészet történészként?
2: Beletrafáltál, ugyanis művészettörténet szakra jelentkeztem először az ELTE-re.
1: De miért? Tehát, hogy téged már 12 éves korodban csak a múzeumok és a festmények meg a szobrok érdekeltek?
2: Nem, leginkább a zene érdekelt, őszintén szóval. És énekeltem is, és tanultam énekelni. És a művészetek szeretetét azt otthonról hozom. Építőmérnök mind a két szülőm, édesanyám, édesapám is, és zene szerető emberek, édesapám zenélt is, és belecsöppentem, igazából körülvett ez a világ. Egyrésztről, másrésztről a beállítottságom is, azt gondolom, hogy e felé irányult.
1: Akkor az egyértelmű volt, hogy biológus, fizikus nem leszel.
2: Igen, bár bioszfaktos voltam gimnáziumban.
1: Szóval jött az ELTE és jött a művészettörténet.
2: Igen. És nagyon hamar rájöttem, hogy a művészettörténet az számomra túl elméleti. Tehát, hogy én egy gyakorlati ember vagyok, és jobban szeretem belevetni magam az élet sűrűjébe. Úgyhogy megtaláltam a művelődés szervező szakot, ami szintén az ELTE-n, a tanárképző főiskolán volt elérhető. Tanári szakot kellett mellé választani mindenképpen, úgyhogy így lettem történelem művelődés szervező szakos közösségfejlesztő szakirányjal, mert hogy egy ilyen hídembernek tartom magam, nagyon inspirál az, hogy ha összetudom kötni a, egyrészt a kulturális szereplőket, illetve azokat, akik értéket teremtenek, azokkal, akik az értékekhez tudnak kapcsolódni, vagy be tudják fogadni.
1: A kettő között nyilván eltelt valamennyi idő, mármint, hogy Jászai Andi megkapta a diplomáját az ELTE-n, és aztán bekerült önkéntesként a Fatemplom Fesztiválba, aztán pedig főszervező lett. Közben merre felé vitt az utat? Hol voltál merre? Nemzeti Galéria, különböző kisebb galériák, a Falk-Miksa utcában, vagy nem tudom, rendezvényeket szerveztél?
2: Rendezvényeket szerveztem. Van egy nagyon kedves történetem, az első megbízásomat a Fonó Budai Zeneházban kaptam.
1: Akkor már a Lacitól, a Horváth Lacitól?
2: Igen. És gyakorlatilag 3 hónapig nem volt más dolgom, mint a magyar táncházakat, vagy budapesti táncházakat látogatni 3 hónapig. Egy ilyen táncház felmérést, tanulmányt kellett végezni.
1: Elmentél hetente 2-3-szor az ország különböző pontjaira, vittél magaddal, nem tudom, kamerát, meg füzetet, meg tollat, és akkor jól érezted magad, miközben 2-3 mondatot leírtál.
2: Tulajdonképpen igen, is ismerkedtem Budapesten, Budapesten belül, úgyhogy élveztem nagyon. Ez az egyik kedvencem. Budapesten egy alapítványnál dolgoztam még, ami egy kortárs táncoshoz, Juhász Katához kapcsolódott. És volt egy 5 éves kitérő az életemben, amikor a tanítást is ki tudtam próbálni, Pécsett. Uh-huh. Tanítottam Waldorf iskolában, általános iskolában.
1: Mit, történelmet?
2: Érdekes, hogy nem, mert a történelem mellé és a művészetek mellé bejött még valami az életembe, ami nagyon nagy teret nyert, a természet szeretete és a természettel való foglalkozás. Én kertművelést tanítottam a Waldorf iskolában.
1: Végzett kertművelő, vagy kertész vagy?
2: gyógynövény termesztő és feldolgozó vagyok hivatalosan az EGRI főiskolán egy 2 éves felsőfokú szakképzés keretén belül kerültem közelebb ehhez.
1: Ez azt jelenti, hogy amikor éppen nem rendezvényt szervezel, vagy lent vagy magyar földön, ott az Őrségben és a Fatemplom Fesztivállal foglalkozol, akkor otthon a kiskertben cickafarkat nevelsz, aztán pedig sajtolod és illóolajokat, vagy nem tudom, mindenféle főzeteket készítesz belőle?
2: Pécsen ez így történt, igen. Aha. 9 évig éltem Pécsen. Pécsett, ahogy a helyiek mondják, inkább. És civil szervezetekhez akkor is kapcsolódtam. Mi szerveztük meg a pécsi bevásárló kosárközösséget, aminek ugye az a lényege, hogy helyi termelőktől vásároljunk, ha lehetséges, akkor minél egészségesebb, vegyszermentes környezetből származó zöldségeket, gyümölcsöket, és a többi. Kicsit ugrok egyet, mert hogy nagyon érdekes, hogy ez a két világ, ami összeért bennem, vagy teret kapott most, jelenlegi munkámban nagyon szépen...
1: Kiegészíti egymást?
2: Hát, nem az, hogy kiegészíti egymást, hanem találkozott egy történetben, hogy ne a projekt szót használjam. Megalkottuk a Kupaktanács könyvet, ami a Kalákának azonos című Kupaktanács című albumát.
1: Ez a legújabb album a Kalákának.
2: Igen, igen, az ihlette. Nagyon szép a történet, ugye 35 évvel ezelőtt vették föl ezeket a dalokat. Környezetvédelem

0: De maguk a versek szerepeltek gyönyörű grafikákkal. Viszont a Kupak Tanács album témája...
1: Az kapcsolódik neked ehhez a kis tudományodhoz.
0: Nekem kapcsolódik, igen. Azt akartam mondani, hogy gyerekeknek is szól, de a komolysága inkább a felnőtteket szólítja meg. És kolléganőm Marosi Veronika álmodott meg egy gyerekkönyvet, ami kiegészíti az albumot, és ezt álmodtuk meg, ezt valósítottuk meg.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Fa Templom Fesztivál főszervezője, Jászai Andi. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Fatemplom Fesztivál főszervezője, Jászai Andi ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
3: Köszönöm.
2: Az imént már arról beszéltünk, hogy ugye hát nemrég látott napvilágot a Kaláka legújabb anyaga, a Kupak Tanács, amihez egyébként te nem úgy kapcsolódsz, mint a Fatemplom Fesztivál főszervezője, hanem hogy korábban dolgoztál már a Daniékkal az adventi vásárban, meg ugye a Fatemplom Fesztiválon is, stb. Stb. És hogy neked van egy ilyen gyógynövényes végzettséged, vagy kertművelő, vagy mit mondtál pontosan?
3: Igen, milyen? Kertművelő.
2: Kertművelő. Igen. És akkor hogy vettél részt ebben a bizonyos könyvben, vagy annak a létrehozatal? Te vagy az, aki ajánlottam, hogy akkor most erről, meg arról a gyógynövényről, meg a természetnek a közelségéről, szeretetéről, fontosságáról még írjunk gyorsan valamit, vagy rajzoljunk valamit?
3: Ugye a Kupak Tanács albumon szereplő versekhez, illetve dologhoz kerestünk azokat az égető témákat a környezetvédelemben, ami tud kapcsolódni. Úgyhogy a vezérmotívum az ez. És találtunk 12 plusz 1 témát, úgyhogy így az évkörre fűztük föl, és a címadó dalból, a Kupak Tanácsból, Vörös Sándor verséből indultunk ki, aminek az a képe, hogy az erdőbe gyűjjünk, és tartsunk Kupak Tanácsot, és jöjjön mindenki, aki a szelek nyelvét érti, a csillagok nyelvét érti, a természet minden szereplőinek nyelvét érti, az a legbölcsebb férfi, és hogy ilyen tolmácsokat szeretnénk képezni tulajdonképpen, így mondjuk, és egy mesén keresztül visszük a gyerekeket, 8-12 éves korosztályt céloztuk meg a családjaikkal, szüleikkel, hogy ilyen tolmácsokká tudjanak válni.
2: Hogy zajlott a műhely munka? Leültettek a Danival, meg a többiekkel, akik részt vettek egyébként ebben a bizonyos folyamatban, a könyvnek a létrehozatalában, és akkor neked már voltak ötleteid, hogy akkor a tolmácsokat így, meg úgy képzeljük el, meg hogy azért beszéljünk a természet, nem tudom, ilyen szeretetéről, vagy a fontosságáról, ilyen megközelítésben, olyan megközelítésben, stb. Stb. Szóval hogy zajlott?
3: Dobáltuk egymásnak az ötletet. Marosi Veronika, ő fogta össze a munkát. Volt, illetve van egy környezetvédelmi mérnök szakértőnk, Agos Tamás, és van egy meseírónk, Vitkolci Ildikó, és így együtt alkottuk meg ezt a világot.
2: És te mondtad, vagy voltak ilyen mondataid, hogy a mamutfenyők szót még mindenképpen tegyük bele, meg az évgyűrűk.

0: Get.
1: Ilyen is lehetett, de én egy idő után elkezdtem inkább azzal foglalkozni, hogy kik azok a civil szereplők itthon, akiket össze lehetne kapcsolni ezzel a gondolattal, és felhívni rájuk a figyelmet a könyvön keresztül, illetve akár közös projektekbe gondolkodni.
0: Na, pár hónappal ezelőtt egyébként itt volt a Dani, tudnélik a Grillus Dani, és akkor beszéltünk erről a bizonyos anyagról, a kupak tanácsról. Ilyen megközelítésből ezt én még nem hallottam, csak zenei megközelítésből, meg tudom, hogy egyébként született egy könyv is hozzá. Viszont most azért beszéltünk róla ilyen hosszan, mert hogy, és akkor itt kötjük össze a két témát. Fatemplom Fesztivál kezdődik nem sokára, és ha már kupak tanács, akkor tegyük ezt oda be az erdő közepére.
1: Ott is lesz a dalok formájában, és ott lesz a Kaláka koncerten, a fizikai formájában, és ott lesz a Kaláka zenebolt kitelepülésén, illetve ott leszünk mi.
0: Szakértők,
1: szerzők, igen, akitől lehet kérdezni a könyvekkel kapcsolatban.
0: Te, mint főszervező, meg aki részt vett ebben a bizonyos munkafolyamatban, tudnélik, a kupak tanácsnak a létrehozásában, te mondtad a főszervező, akkor a kupak tanács ebben az évben mindenképpen lesz a Fatemplom Fesztiválon.
1: Ez közös szándék.
0: Kupak tanács lesz, akkor, mint ahogy említetted, ugye alapvetően gyerkőcöknek szólt, 8-12 éves korig, ennek megfelelően akkor ez a bizonyos előadás, a kupak tanács, akkor ez gyerkőcöknek szóló?
1: A Fatemplomon nem. A Kaláka Fesztiválon volt ilyen gyerekkoncert, aminek kifejezetten ez volt a témája. A Fatemplom Fesztivál főleg felnőtt műsort kínál az oda látogatóknak, de mint mondtam, ugye a kupak tanácsanyaga részben gyerekeknek adható, nagy részt viszont a felnőtteket érinti meg komolyabban.
0: Az van, hogy kezdődik nem sokára, egészen pontosan pénteken 10-én a Fatemplom Fesztivál. Mint ahogy említetted, te évekig éltél Pécsen, de most már az életed ide köt Budapesthez.
1: Igen.
0: Szóval te nem sokára leköltözöl oda pár napra.
1: Igen, hál' Istennek, ezt nagyon várom minden évben. Az egész csapattal leköltözünk, és hát már csütörtökön elkezdődnek az építési munkálatok, folyamat, hangolódunk fel, öltöztetjük a fesztivál helyszínét. Ugye azt tudni kell, hogy ez egy icipici falu, Magyarföld, és minden, kicsit túlzok, azt mondom, hogy minden infrastruktúrát nekünk kell megteremteni ott a templomdombon, de ahhoz, hogy kényelmes és méltó fesztivál körülményeket teremtsünk, elég sok felkészülést igényel.
0: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Fatemplom Fesztivál főszervezője Jászai Andi. Mindjárt folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Fatemplom Fesztivál főszervezője, Jászai Andi ül velem szemben a stúdióban. Egyébként pillanatokon belül talán fogalmazhatok így, 10-én kezdődik a fesztivál, most is az Őrségben, most is magyar földön. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szervusz, örülök, hogy itt
1: vagy. Még mielőtt rámegyünk az idei programokra, arról már beszéltünk, hogy a Kaláka legújabb anyag, ugye a Kupaktanács ott lesz, de majd mindjárt beszélünk a további programokról, viszont nem tudom, ilyen jellegű kérdésem lehet, ez kicsit ilyen, nem tudom, személyesebb. Közben, ahogy itt emelgetted a kezedet, láttam, hogy az egyik csuklódon belül egy eper, a másikon pedig egy hangjegy van. Tudhatjuk ezeknek a sztoriát? Vagy titok?
2: Valóban személyes, úgyhogy röviden válaszolnék. Ez kapcsolódik ahhoz, amiről beszéltünk, hogy két fontos terület van az életemben, aminek élek. Az egyik a természet szeretete, a másik pedig a zene. Igen, a művészetek.
1: És akkor így került tetoválásként, ilyen nagyon kis visszafogott, egyébként nagyon szép tetoválásként egy hangjegy, illetve a másikra pedig egy ilyen piros színű eper. Jól mondom, az eper?
2: Alma. Szívalakú alma, de általában epernek nézik, igen.
1: Na, akkor gyerünk, Fatemplom Fesztivál 10-én kezdődik, és hát 2 napon keresztül számtalan programmal várjátok az érdeklődőket. Lesznek külföldi és magyar fellépők is. A Csíkzenekar indít?
2: A Csíkzenekar indít este, igen, és péntek, szombat, vasárnap. Pénteken, szombaton délután kezdődnek a programok, vasárnap hagyományosan térzenével indul a Magyar Légierő Zenekar jó voltából, akiket minden évben nagy szeretettel hívunk, és 11-kor, mármint vasárnap 11 órakor indul a fénypontja, én azt gondolom, a Fatemplom Fesztiválnak, az a Ökumenikus Istentisztelet, ami egy speciális istentisztelet, de menjünk időrendi sorrendbe. Pénteken nem kisebb fellépő, mint az Alaegerszegi Szimfonikus Zenekar nyitja a fesztivált a templom oldalában felállított színpadon. Ez mindig csodálatos élmény számunkra, azt gondolom, abban a környezetben, kint a szabadban egy szimfonikus zenekar játékát hallgatni, különleges élmény.
1: Szimfonikus zenekar Zalaegerszegről, egészen pontosan a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar. Én a Csíkzenekart említettem, ezen kívül bármi más péntekre?
2: Természetesen. Azt tudom mondani, hogy hát nemzetközi, de inkább nem is ez a jó szó, hogy nemzetközi, hanem nemzetiségi kavalkád lesz ezen a hétvégén. Dávid Gyengébarián, örmény harmonika művész folytatja majd a napot, illetve este 7 órakor a Sárik Péter trió Koszikával varázsolja oda nekünk a saját világukat. Elég sok olyan felépünk van, akik különböző világokat, műfajokat, igen, vegyítenek. Kiállításunk is lesz a Fatemplomban. Csomortani Gál László és Török Máté, a Mistral együttesnek az egyik alapítója, de most mint fotográfus lesz jelen. Nekik van egy közös programjuk, illetve anyaguk. Nagyon izgalmas, cianotépiával készült fotókra rajzol rá Csomortani Gál László, egy erdélyi művész, és minősíti át az adott képet, és ad neki egy harmadik értelmet. Ezeket fogjuk kiállítani a templomon belül. És igen, a Csíkzenekar lesz péntek este, de hagyományosan egy csendes koncerttel fejezzük be a napot. Este 10 órakor Török Máté szóló koncertje.
1: A Misztrálos koncertje. Török Máté.
2: Így van, a Misztrálos Török Máté. Ő búcsúztatja el a közönséget
1: pénteken. Ez volt a pénteken. Ugorjunk gyorsan a következő szombati napra.
2: Szombaton már említettem, hogy Rátóti Zoltán teraszán indítunk, akár csak egy családi összejövetel, olyan hangulata szokott lenni, az árnyas fák alatt ül a kedves közönség. Az egész fesztiválra jellemző egyébként ez a családias hangulat, azt gondolom, hogy ez az egyik ereje, ez az, amit mi is szeretünk, és a közönségünk is ezért érkezik hozzánk. a nemzetiségi kavalkád részeként a Stobos Sztambura zenekar hoz majd délszláv dallamokat, illetve az egyik nemzetközi fellépőnk Zvezdana Novakovics Zven, egy szlovén hölgy, akinek a világa a szlovén népzenéből és nem csak a szlovén népzenéből táplálkozik. Egy érdekes fúziót képvisel a hárfa játékával. Hagyományosan szombat este szól a kaláka a színpadon, ebben az évben is, és éjszaka 10 órai kezdettel Lovász Irén Égi Hang című műsorával csendesíti el a közönséget, vagy emeli fel.
1: És akkor ugorjunk az utolsó napra, ez pedig a vasárnapi nap, és azt említetted, hogy itt van az a bizonyos pont, ami központi eleme a Fatemplom Fesztiválnak.
2: Így van, az ökumenikus istentisztelet, amin a fellépő művészek is részt vesznek. Ugye ökumenikus három felekezett lelkésze, lelkipásztora szolgál az istentiszteleten. Sajgó Szabolcs atyát köszönhetjük, Márkus Dániel református lelkész helyi, Lőri Szentpéterről érkezik hozzánk, illetve Fominyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspök, akivel az istentisztelet után van egy közös műsora Grillusz Dánielnek. A Szolga csak egy van az Isten című. Ez egy Vörös Sándor műsor, amiben Vörös Sándor dalok is hangoznak el, de Fabinyi Tamás mesél Vörös Sándor életéről, és felidéznek közös emlékeket. Egy nagyon szép, elmélyült műsor ez is.
1: Az istentiszteletet követően, ami egy ökumenikus istentisztelet, azért délután is lesznek még programok, kik érkeznek.
2: Így van, tehát délelőtt várják az ingyenes programok a kedves látogatókat, délután 16:30 folytatódik a fesztiválprogram, nem mással, mint Dolágsali Róbert önálló műsorával. Őt követi a másik nemzetközi meghívottunk Ausztriából egy duó, Tina Zserdin és Szonya Leipold, akik a csembaló, illetve a hárfa duó. A régi és az új zene határmesdjéjén kísérleteznek, nagyon izgalmas koncertnek ígérkezik. Nem kevésbé Vecsei Hál Miklós és Balla Gergely Mondjadatikám József Attila műsorával, és a Dress Quartet zárja a fesztivál este 8-tól.
1: Szóval a Fatemplom Fesztivál idén 10-től 12-ig, most is Magyar Földön, és akkor egy legeslegutolsó kérdés a végére, Andi, ez pedig az, hogy egy nagyon kis lélekszámú településről van szó. Mennyire ugrik meg a, mondjuk úgy, hogy falunak a népessége ebben a három napban?
2: Jelentősen. Ugye ez egy kérdés, például a Művészetek Völgyénél is, ugye ahogy alakult, hogy a helyieket mennyire tudják bevonni a programokba. Mi is igyekszünk a helyiekkel jó kapcsolatot ápolni, és együtt dolgozni akár a fesztiválon. Most a falunak van egy nagyon kedves közművelődési munkatársa, aki rendkívül jó partner, és saját ötletei is vannak, hogy kiket hívjunk meg. A közösségi beszélgetésre például az ő ötlete nyomán hívtuk meg Kovács Gyula gyümölcsészt, akivel Petőfi körtefáját is el fogjuk ültetni az ottani tündérkertben. Régiós összefogásnak is mutatkoznak csírái, hogy így mondjam. Tavaly volt az első év, amikor a szomszéd magyar szombatvai fazekas napokkal közösen gondolkodtunk, és hirdetjük egymás programjait. Most ebben az évben már biciklitúra is indul a két helyszín és esemény között, mert ugye ugyanarra a hétvégére esik hagyományosan már évek óta.
1: Andi, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
2: Köszönjük szépen, várunk mindenkit!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, amiben most a programajánló következik, és most is Fekete Laci van itt a stúdióban. Laci, már amit hoztál?
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Roli, ha kedd, akkor könyvajánlat ezúttal Mihalec Gábortól. Ez a Pár percek a világ körül című kötet. Miközben a szerzővel együtt bejárjuk a világot, Fokvárostól Tokión és Washingtonon át egészen Torontóig bepillantást nyerhetünk nem csak az ott élők mindennapjaiba, hanem belső világukba és a kapcsolatok dinamikájába is. A személyes élmények által inspirált gondolatok és történetek végén szereplő mély beszélgetésekre ösztönző kérdések nem csak a távoli kultúrákhoz, hanem önmagunkhoz és egymáshoz is segítenek közelebb kerülni. Ez a rövid tartalma a könyvnek, ajánlanám tehát mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, Laci!
1: Köszi, Roli!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Molnos Péter művészettörténésszel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a Fatemplom Fesztivál főszervezőjével, Jászai Andival beszélgettem. És mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Nemzeti Dal, amiben csak és kizárólag a legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hallhatod egy órán át. Izgalmas este lesz a mai is, úgyhogy én azt mondom, hogy mindenképp maradj itt velünk.
1: Itt egy újabb óra.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a nemzeti dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ezúttal sem vagyok egyedül. Vendégem a Honey Beast énekesnője Tarján Zsófi. Köszöntelek, Zsófi, szia!
1: Szia, szia, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Bárcsak lennék, ez az újdonság címe tőled, tőletek, viszont még mielőtt ebbe belemegyünk, figyelj már, a nyár közepén vagyunk, mesélj egy kicsit, hogyan néz ki neked, a csapatnak, hogy állnak össze a napok?
1: Hát meleg van. De amúgy jó, sok-sok koncertünk van, hál' Istennek. Ami elég furcsa, hogy már megvolt a Budapest partunk, és mindig azt szokott lenni, hogy nyár végén van, ez nagyon ritkán van az, hogy nyár elején. És picit olyan, nekünk május 1-én volt a Budapest park, és kicsit olyan, mintha egy másik évszázadban lett volna a park, és hogy már visszamennék a parkba, de ezen kívül lesz szín is, ami ugye a szegedi ifjúsági napok, a szegedi zenekar révén ez nagyon fontos nekünk is, minden évben ott vagyunk, hál' Istennek, úgyhogy ezt nagyon várjuk. Ezen kívül nem sokára föl fogunk lépni a kis szabadtéri színpadon Szegeden, és az Összhang turnénknak, ami egyébként tavasszal zajlott márciusban, áprilisban, egy záróakkordot fogunk adni.
0: Azt a mindenit. Viszont ennek a beszélgetésnek még nem adunk záróakkordot. Itt van a Bárcsak lennék, amiben ki is működik veletek közre. Mesélj egy kicsit.
1: Hát ez csodálatos, nem játszik Gergővel működünk közre, illetve ő működik közre. Honey Beast, vagy nem is tudom, majd ott kollaborálunk, és született egy nagyon jó kis dal, egy abszolút vidám, felemelő, optimista, nyári dal, ami számomra egyébként baromira kihívás volt, mert nekem elég sötét a lelkületem, sötét zenéket szoktam hallgatni, és ott érzem magam komfortosan, de nagyon örülök, hogy ez a dal megszületett, és azt gondolom, hogy fejlődni tudtam azzal, hogy lett egy ilyen vidám dalunk. Úgyhogy én extra hálás vagyok ezért a dalért.
0: Javíts ki, hogyha nem így van, de ugye ez az első kollaborációtok Dániel Figergővel. Nem volt még ilyen.
1: Dániel Figergővel ez az első.
0: Éppen most mentem rá a 2 héttel ezelőtt debütált klipre, eddig több mint 330 ezeren nézték meg, és hát Gergővel indult a kisfilm, és hát látom, hogy van itt Párizs, meg talán London, mesélj egy kicsit erről.
1: 4 darab városba mentünk el összesen, Gergő Prágába, meg Párizsba, én Londonba és Rómába, úgyhogy ez volt szerintem az egyik dolgosabb, azt akartam mondani, hogy problémás, imádtam. Tehát testileg nagyon kimerültem a forgatásukban, vagy mindannyian nagyon kimerültünk. Szeretném megemlíteni egy Kórodi Kristófot, aki végigcsinálta a felvételeket, tehát ő mind a 4 helyre ellátogatott. Szóval az a titó volt, hogy testileg kimerültünk, és lelkileg meg nagyon feltöltött ez az egész, tehát egy ilyen eléggé furcsa állapot született a végére. Rómában azóta is vissza akarok menni, imádom. Azt mondtam, a fórumon ott álltam, mögöttem a Kolosseum, előttem a fórum, azt mondtam nekik, hagyjatok itt orosz pasék aperról, figyelj, nem kell.
0: Óriási. Na már is meghallgatjuk a dalt itt a Petőfin, még abba avas be, hogy ugye ez 2 héttel ezelőtt jelent meg, a nyáron azért gondolom, hogy megjáratjátok ki, itt, ott, amott, ahol felléptek.
1: Pörgetjük a dalt, igen, Veszprémben játszottuk először, és hát nagyon szereti a közönség. Sőt, volt olyan szituáció, azt azért elmesélem, mert ez egy nagyon kedves kis emlék nekem, meg az egész zenekarnak, hogy már kint volt a dal, de még nem tudtuk koncerten játszani valami miatt, és a közönség már énekelte a refrént, sőt a Gárdának a részét is, ami azért eléggé pörgős. Tehát az ő része, az nagyon meg kell tanulni a szöveget, és már tudták, és nem volt kint a dal egy hete.
0: Hihetetlen.
1: Igen, nagyon szép voltunk.
0: Na hát Zsófi, nagyon-nagyon sok időt, kitartást és sikert még nektek a nyárra. Hajrá, hajrá, bármi jelenik, megvárunk vissza téged szeretettel. Köszi! Itt a Petőfi Rádióban zenél nekünk, tehát a Honey Beast Dániel Figergővel kiegészülve, ez a Bárcsak lennék.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én pedig Fekete Laci vagyok. Ebben az órában a Nemzeti Dalt hallgatod, amiben most egy nagy kollaboráció eredménye következik, ugyanis készül Fluor Tomi szólólemeze, aminek egyik új trackje a Keserű lesz. Ezt a dalt mutatjuk most be neked a műsorba, amiben Sosehol és Szófia is közreműködik. Az újdonság egy igazi nyári feel-good popdal lett, ami egy se veled, se nélküled szerelem sztoriát meséli el. Ez tehát a Keserű, itt a Nemzeti Dalban.
1: Akinek fáj,

Rádió Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Nemzeti Dal szól. Most a BSV és Nagy Bogi Always Be Mine című újdonsága következik, aminek klipéhez a srácok és Bogi Dubajba utazott. Én az elkészült videót is ajánlom mindenkinek, és egyelőre úgy fest, hogy a zene teli találat rajongóknál. Két hónappal ezelőtti megjelenése óta ugyanis csak nem 3 millióan hallgatták meg, és jelenleg 30. a legnépszerűbb zenei videók között a YouTube-on. Itt a Nemzeti Dalban most tehát jön Nagy Bogi és a BSV közöse, az Always Be Mine.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Nemzeti Dalt hallgatod, amiben kizárólag a legfrissebb magyar zenék szólnak. Soron következő nevünk most egy rendkívül ismert és rendkívül népszerű énekesnő, Rúzsa Magdi. Rúzs című újdonsága pedig pár héttel ezelőtt jelent meg egy nagyon-nagyon minőségi fekete-fehér videoklip kíséretében, amit megjelenése óta csak nem 240 ezeren láttak és hallottak eddig. Én ezt is ajánlom mindenkinek, nálunk pedig most már is szól az újdonság itt a Nemzeti Dalban. Rúzs, Rúzsa Magditól.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a nemzeti dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ezúttal sem vagyok egyedül, vendégem Fehér Lili, azaz Lenke. Köszöntelek a műsorban.
1: Sziasztok!
0: Még mielőtt megfejtjük az újdonságot, a szíven ütnek a mélyek, nagyon-nagyon tetszik ennek is a címe, című dalodat, egy kicsit mesélj arról, hogy hogyan letérte a zene szerelmese, hogyan indultál el a pályán?
1: Igazából engem eleinte inkább a vizuális művészetek foglalkoztattak, és ez továbbra is megmaradt szerelemként, viszont nagyon elkezdett érdekelni a zene is. A középsuliban ott volt egy ilyen kis pincehelyiség, és ott kezdtem el picit úgy próbálkozni jobban a hangommal, és ott volt egyszer-kétszer, amikor nyilván még nagyon amatőr módon, de volt olyan, hogy kicsit ilyen rekettesebb lett a hangom, és akkor ott vérszemet kaptam. És ott ilyen kis looper pedállal, meg ilyen olyan dolgokkal így próbálkoztam.
0: De az egy próbaterem volt, vagy elvonultál énekelni? Az egy üres terem volt?
1: Az inkább egy zenének dedikált része. Aha. Volt a sulinak.
0: Na, itt van az újdonság, szíven ütnek a mélyek. Mesélj egy kicsit, mi inspirált, hogyan született meg a dal. Aztán majd a videóklipről is beszélgetünk.
1: Nyilván mindig nagyon nehéz arról beszélni, hogy mi inspirálta a dalt, mert nekem így az alkotási folyamatomnál ez nem jellemző, hogy van egy nagyon stabil koncepció, amit aztán végigviszek, hanem inkább csak így picit játszadozok, aztán egyszer csak valami utat tör magának. Ennek így az előéletéről szerintem az egy érdekes sztori, hogy tulajdonképpen ilyen szilveszter tájékán írtam ezt a dalt, akkor indult el, ezek voltak az első magjai így a dalnak, uh-huh. Amikor anya elment otthonról szilveszterezni, uh-huh. És rám bízta a csirkéket. Úgyhogy én
0: a
1: csirkéket, mert vannak csirkéi, amiket etetni kell, meggondozni.
0: Óriási.
1: És akkor most így rám jutott ez a nemes feladat, és akkor ott voltam 4 napot. Visszarepültem a családi fészekbe, a csirkékhez, és igazából onnan indult ez a sztori, úgyhogy igen.
0: Nagyon-nagyon jó. Na, ezt nem láttam jönni, hogy a csirkék inspirálták a dalt, vagy egy kicsit benne voltak. Készült hozzá a videóklip is, éppen itt megy nekem hangtalanul. Mi a helyszín? Ezt hol vettétek fel? Turbina, vagy mi ez?
1: Igen.
0: Na, hát akkor...
1: Turbina volt, és egyébként voltunk egy csodás tájvédelmi körzetben, egy gyönyörű pataknál, voltunk egy ilyen erdei rév helyszínen, de egyébként nagyon izgalmas volt a forgatás. Nyilván tök jó hangulatban telt, mert nem is gondoltam volna, hogy ez így ennyire kivitelezhető az, hogy ennyi energia meg munka ilyen jó hangulatban tud telni.
0: Igen, most éppen egy erdőben bókláztál az előbb, itt éppen azokat a képsorokat láttam. Na, hova akarod kifuttatni a Lenke zenei projektet? Mi lehet a következő lépcsőfok? Ebbe beleszőheted akár, nem tudom én, az idei nyári terveket is.
1: Hát nyáron több helyre megyek még koncertezni. Uh-huh. Most, ami így lányos zavaromba eszembe jut, az a Művészetek Völgye, meg Campus Fesztivál, szerintem ezek lesznek azok, amikor ez kijön, akkor már szerintem ezek lesznek aktuálisak. Uh-huh. Igen, hát így nyári tervekben persze van még csomó fellépés, de egyébként dolgozom az új anyagon is. Uh-huh. Nagyon szeretnék még pár dalt megjelentetni, úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan, ahogy esik, úgy pufan, ugye? De hát nem tudom, sikerült válaszolni a kérdésedre.
0: Természetesen tökéletes volt így, hát figyelj csak, nagyon-nagyon sok sikert még neked, és várunk vissza szeretettel, hogyha kijön valami új dal. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
0: Itt a Petőfi Rádióban zenél nekünk ezek után Lenke, ez tőle az újdonság, a szíven ütnek a mélyek, itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában ez volt a Nemzeti Dal, amiben csak a legtehetségesebb és legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hozom el neked. Én nagyon köszönöm, hogy velem voltál, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Szakcsi Jazzóra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
0: Már 2 éve minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Ez a Nagy Diák Tesztek vetélkedő sorozatának egy újabb állomása, a Nagy Diák Sportteszt, amelynek ez tehát a színpadi televíziós nagy döntője. Melyik városban rendezik a 2028-as nyári olimpiai játékokat?
3: Nagy Diák Teszt. Vasárnap 17:40 perckor az M5 műsorán.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a nyári színházak világában, egészen pontosan egy nyári színház világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a város majori szabadtéri színpad igazgató nője, Benkő Nóra. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
1: Kezdjük azzal, hogy ez így helyes, hogy Városmajori Szabadtéri Színpad igazgatója, vagy más a titulus, hivatalos megnevezése?
2: Hát ez nagyon bonyolult. Szabadtér Színház Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója, de egyébként én úgy szoktam mondani, hogy a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatója, mert hogy a Margit szigeten van egy másik helyszínünk is, és azt is vezetem.
1: Kicsivel távolabb van, tehát hogy a kettő között, igen, nem egy metró megálló a különbség.
2: Alapvetően nem is ez volt, igen, az összekötés az alapja, hanem az, hogy egy csapat irányítsa. Ugye mi a Városmajorban nyáron üzemelünk, azért ez nem azt jelenti, hogy egész évben nem készülünk a nyári évadunkra, hiszen ez egy nagyon-nagyon nagy munka. Viszont mégis azt gondolta a főváros, gondolom, hogy egyrészt jól végezzük a munkánkat, másrészt pedig, hogy a Kristály Színtér 12 havi működését is el tudja ugyanaz a csapat látni. Ugye mind a kettőn látni kell, hogy ez egy fővárosi fenntartású intézmény. A Kristály Színtér a Margit szigeten a kristályvíz palackozó volt. Tehát ez volt a Margit szigeten a palackozó. És hát egy nagy döntés volt 22-ben, hogy az épületet eladják, vagy kulturális célra hasznosítják. És hát ez meg kellett találniuk azt a csapatot, aki erre alkalmas, de azt gondolom, hogy 4 év alatt rengeteg program volt, úgyhogy megérte, hogy megtartották.
1: Színvonalas minőségi programok, és még egy hozzáadott érték mellette nagyon finom a hamburger, de hát ez egy másik topik ott abban a bizonyos kis presszócskában, ami ott van mellette.
2: Nyulan presszó, igen, mert Nyulak szigete, Nyulan presszó, Nyúlon túl, és engem a szüleim nyuszmusznak hívtak gyerekkoromban, úgyhogy összeérnek a dolgok.
1: Hogyha már azt említed, hogy a szüleid így hívtak, alapvetően neked nem úgy indul, hogy akkor te majd mindenféle színházakban igazgató leszel. Nagyon sok mindennel foglalkoztál. Elsősorban azzal, hogy akkor tökéletesen beszéld a franciát, és erről neked legyen papírod is, aztán fölálltál mindenféle színpadokra, mindenféle színházakban, aztán utána egyszer csak befigyelt pár évvel ezelőtt, és közben még csomó minden történt, hogy akkor te elkezded vezetni ezt, vagy ezeket a helyeket.
2: Igen, olyan furcsa, mert amikor ezek így történnek az emberrel, akkor olyan, mintha ezek a véletlenek lennének, és nem akarok nagyon misztikus lenni, de hogy visszanézek így 55 év távlatából, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen egymásra épültek, mintha valaki ezt így megszervezte volna. Tehát tulajdonképpen nem volt olyan tudásanyag, ami utána fölöslegessé vált, hogy hát ez egy zsákutca és fölösleges, hanem mindent valahogy föl tudtam használni később. Tehát nekem az volt a mondás, mi hárma vagyunk lányok, hogy mindenkinek ugye diplomásnak kellett lennie, meg Apáczai Cseh János gimnáziumba jártunk, meg jó tanuló, jó kislányok voltunk, tehát hogy ez volt az út kijelölve. De én, mint középső, lázadtam azért ez ellen egy olyan szempontból, hogy én színésznő akarok lenni. De azért közben meg is akartam felelni a szüleimnek, tehát ez egy kettősség volt bennem, így jelentkeztem 18 évesen a színművészetire is, és a bölcsészkarra is, és hát a bölcsészkar francia-magyar szakára vettek föl, de végül is nem volt probléma, hogy ezt elvégeztem, mert később jól jött majd.
1: Színésznő szerettél volna ezek szerint lenni? Tehát, hogy amikor nem tudom, meg volt a nagy ráeszmélés ilyen 14-15 éves korodban, akkor azt mondtad, hogy akkor én mindenképpen a színház világa felé szeretnék elindulni.
2: Ez úgy alakult, hogy volt egy csodálatos magyar tanárnőm, és azt gondolom, hogy minden az iskolákban dől el, és ezért nagyon fontos az oktatás. Tényleg, Buda Éva néni egy olyan fantasztikus magyar tanár volt az általános iskolában még, aki arra vett rá minket, de ilyen finoman, hogy például az aranybaladákat előadtuk. Tehát ott szaladgáltam én is kundabigélként, meg mindenféle. Tehát, hogy már akkor a játék része volt az, hogy színházat csinálunk. Úgyhogy egy lány csapatom volt, és én rendeztem, én voltam főszereplő és minden is, és akkor a 14 éves korom fölött pedig állandóan a Nemzeti Színházban ültem. Akkor nagyon erős volt a Nemzeti Színház.
1: Ez még a régi Nemzeti, ugye?
2: Régi Nemzeti, és ott volt a Mácsai, Hirtling, Kubik Anna, Pere Martoni Krisztina, tehát egy Bubik István, Funtek Frigyes, tehát sorolhatnám, és hát én oda és vissza voltam értük. Úgy kitaláltam, hogy én úgy közelítek hozzájuk, hogy mégiscsak nem megalázóan ott állok, és aláírást kérek, hanem interjúkat készítettem az Apáczai újságjába, például Bubik Istvánnal, meg kritikákat írtam, de hát ez volt a szenved szenvedélyem, és ez volt a tudatalatti álmom, én voltam a Szavaló kislány a gimiben, meg egy darabot is rendezett nekünk, egy kétszereplős darabot az egyik magyar tanár, de hát ez csak egy ilyen nagyon távoli álom volt, mert tudtam azt, hogy tizenvalahány embert vesznek föl, jelentkezik 7000 ember, és hát miért kerülnék én be abba a és nem is kerültem 18 évesen.
1: Hanyagyára vettek
2: föl? Én akkor megsértődtem.
1: Az tehát 18
2: évesen megsértődtem, és azt mondtam, hogy köszönöm.
1: Ez tipikus, így szokták egyébként.
2: Ha nem kellek, hát nem kellek. És akkor
1: nem ugye... tudjátok, mit vesztetek, majd később megtudjátok.
2: Pontosan, és megtudták. De ugye lényeg nem voltam ilyen, hanem el voltam késeredve természetesen. De fölvettek a francia-magyar szakra, és ott még voltak tankörök, és olyan tankörbe jártam, ahol például Laczfi János volt a tankörtársam, de oda járt akkor Tóth Krisztina költő is, és nagyon sok fantasztikus embert ismertem meg a magyar szakon, meg a francia szakon, a bölcsészet, ez sem volt hiába való, de azért éreztem, hogy ez nem az én terepem, tehát nagyon jó nyelvészet, meg minden, de én ezt nagyon unom. És elvégeztem, meg...
1: Ott szoktak egyébként elvérezni az irodalmárok, a magyar szakosok a nyelvészeten.
2: Igen, meg a francia nyelvészet, amikor, szokták mondani, hogy tudsz kínaiul? Nem, de van egy hetem rá, akkor megtanulok, tehát mondják ezt az egyetemisták, de nagyjából így mentem be egy francia nyelvészet vizsgára, most már ne kérdezz belőle semmit. De a lényeg az, hogy viszont nagyon kitartónak kellett lenni az én családomban, és el is végeztem, tehát végig mindent megtettem azért, hogy meglegyen a diplomám. De közben én azért ezt kevésnek tartottam, mint szenvedélyt, mint életet, mint hatást rám 20 évesen, és akkor a Szkéné Színházban láttam egy Mester és Margarita című előadást, ami egyszerűen letaglózott. És azt gondoltam, hogy én színész leszek, akármi történik, és akkor a Szkénébe jelentkeztem, és hát egy olyan csapattal voltam 4 éven keresztül az Arvis úrában, mint Scherer Péter, nagyon szerettem őt, mai napig nagyon nagyon-nagyon jó szívvel gondolok rá, Péter Fibori, Pintér Béla, teljes Horgas família, akkor hát nem is tudom, tehát nagyon-nagyon sokan, akik utána Terhes Sándor, akik ma meghatározói a színházi életnek, és ez egy nagyon erős csapat volt, és csodálatos előadásokkal, és így nem is jelentkeztem 6 évig a színműre.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Benkő Nóra, a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatója, mindemellé színész, műsorvezető, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Benkő Nóra, a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatója, minden mellé színész és műsorvezető, a nyelvészet nagy tudora ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszöntök mindenkit.
1: Ez csak ilyen kis vicc volt, mert hogy magyar szakot és francia szakot is végeztél, és akkor utána mondtad, hogy kevés volt Mester és Margarita, és megpróbáltad még egyszer. Te iglódi horvai, nem? Vagy valahogy így?
2: Igen, tehát 6 év után jelentkeztem újra, amikor már az Arvi Súrában azt éreztem 4 év a szkénézés után, hogy onnan ott ismerem, szeretem, de szeretnék még mást is megtanulni, más típusú színházi nyelvet, és akkor jelentkeztem, igen, a színművészetire, és a Horvai István vett fel, ugye a híres horvai osztályok, és Máté Gábor volt az osztályfőnök helyettesünk. Iglódi István is tanított zenés mesterséget, és később ő hívott engem a Nemzeti Színházba, amikor végzős voltam, és így kerültem az akkori Nemzetibe, hatalmas nagy bölények közé, Sinkovics Imre, először én voltam a...
1: Akkor még Kállai Feri bácsi is ott volt.
2: Igen, és mindenkivel egy színpadon lehettem, aminek tényleg egy iszonyatosan jó élmény, és csodás emberek voltak, és csodás színészek.
1: Az milyen volt, Nóri? Említetted, hogy középiskolás korodban a Nemzeti Színház megszállottja voltál, mentél, és akkor interjúkat készített, nem akartál csak aláírás, akkor még selfie nem létezett szerintem. Vagy nem úgy. És aztán utána eltelt sok év, és aztán utána már végzett színésznőként. Ugyanahoz a művészbe járóhoz mentél, lenyomtad a kilincset és bementél. Ott egy kicsit azért nem tudom, büszkébb az ember, vagy örömmel tölti el ez az érzés? Tehát, hogy milyen volt úgy visszamenni oda, hogy akkor itt most már nem csak egy interjú kész.
2: Ezért mondom, hogy amikor történnek veled az események, akkor olyan, mintha ez a véletlen műve lenne. De visszamenőlegesen meg olyan, mintha én akkor készültem volna erre, vagy nem. Szóval, hogy mindennel összefügg, és csodás érzés volt. Azért félelmetes is volt. Tehát amikor a Molnár Ferenc hattyújában én voltam a hattyú, és akkor mellettem állt anyám, Béres Ilona, Kállai Ilona, Agárdi Gábor, Sinkovics Imre, Kozák András, Drahóta Andrea, hát nem mindig tudtam megszólalni. Szóval nem mondom, hogy egy felszabadult próbaidőszak volt, és azért bele kellett jönnöm, hogy olyan nagy ágyuk mellett, akik ugyanúgy beszéltek a büfében, és aztán Sinkovics Imre is elnyomta a cigarettát, fölment a színpadra, és ugyanazon a hangon folytatta, és az utolsó sorban lehetett hallani, és abszolút hiteles.

0: alakuló történet volt, mert azért nem minden ilyen rózsaszín köt, szóval a színészek élete azért olyan, hogy néha kapsz, mondjuk márciusban kiírnak egy szerepre, aztán úgy következő alkalommal októberben lesz egy szereped. És én azért nem vagyok ilyen otthonülő típus, hogy akkor most így, jaj, de jó, akkor most fél évig, nem tudom, sütögetek, vagy konditerembe járok, vagy nem. Szóval mindig kell valami, amit úgy csináljak. És mindig ilyenkor fölteszem magamnak a kérdést, hogy mi az, ami még érdekel. És akkor, amikor megszülettek a gyerekeim 2003-ban, akkor igazából elkezdtem tényleg valóban a pedagógia iránt újra érdeklődni, amit egyébként tanultam, ugye a bölcsészkaron, meg középiskolai tanári végzettségem lett ott, és elkezdtem drámapedagógiára járni. Mert nagyon érdekeltek, és táborokat csináltam fiataloknak, tehát a mai napig a legjobb élményem, amikor ilyen iszonyat fáradtan 70 gyerekkel voltam egy hétig, és utána állok a Széll Kálmán téren, bár nekem mindig Moszkva tér marad, és akkor azt érzem, hogy most boldog vagyok. Most nagyon fáradt vagyok, de most boldog vagyok, mert ez a hét csodálatos volt. És tényleg a tanítás az a mai napig nagyon fontos, és azért, mert ugye a drámapedagógiát akkor elvégeztem, mert úgy éreztem, hogy még van bennem felesleges idő, energia ott a színészet mellett a Pesti Magyarban, bár tényleg jó szerepeket játszottam, de mégis ezt éreztem, ezért drámapedagógusként tudtam elkezdeni 2012-ben, hogy én legyek a Pesti Magyar Színi Akadémia vezetője, és ez a mai napig tart, ez 14 éve volt, és azóta én vezettem ezt az intézményt. Egyébként most volt a 60. születésnapja, a Nemzeti Stúdió volt eredetileg a Pesti Magyar Színi Akadémia, és ugye ma így hívják, és ott voltak a stúdiósok is, és együtt ünnepeltük a 60. évfordulót, és 14 évet ebből én vezettem ezt az intézményt.
1: Akkor te mai napig bejársz oda ott a művészbejáron?
0: Nem, mert már nem ott van tehát nagyon, ez is egy hosszú történet. A stúdió azért jött létre, hogy a Nemzetiben statiszták legyenek, de egy nagyon színvonalas, a mai Kossuth-díjasoknak nagyon nagy része és hatalmas művészeknek nagy része ott tanult, ott kezdte el a tanulmányait a stúdióban. Aztán lett ez ugye Pesti Magyar Színi Akadémia, de lassan valahogy ez az együttműködés megszűnt, és állami iskola lett 2016-tól, és most a Budai Gimnázium intézménye, és egy külön épületben vagyunk mi a 9. kerületben, úgyhogy most már nincsen kötődés a színházhoz, csak a neve maradt meg.
1: De neked még van kötődésed a színházhoz? Mert hogy az, hogy igazgatsz egy-két színházat, az egy dolog. Az, hogy foglalkozol drámapedagógiával, az egy másik dolog. De hogyha nem tudom, egy cseresznyis kertet éppen valahol föltennének a színpadra, akkor abban látjuk a Benkő Nórát.
0: Ez egy nehéz kérdés, mindenki kérdezi, hogy nem hiányzik. Tehát, hogy nem hiányzik a színészet, ami az álmod volt. És azt kell mondjam, hogy valahogy az életet én szerintem mindig nagyon összetetten szemléltem. Tehát, hogy nem csak a színészet érdekelt, vagy nem csak a pedagógia, vagy a gyereknevelés, vagy akár a francia nyelv, vagy bármi, hanem ez mind egyben. És tulajdonképpen most, hogy színházat vezetek, most tehát ezek a tudás elemek valahogy összeértek. Tehát tényleg azt gondolom, hogy alkalmas vagyok arra, hogy kiválasszuk közösen a művészeti vezetőmmel együtt a legjobb előadásokat, amiket mi annak gondolunk, és meg is tudjuk hívni a Városmajorba. És hogy tényleg színész, és akár egy kicsit rendezői szemmel is lássam azt, hogy mi történik a színpadon, és őszintén a lelkem mélyében nézek, azért nem hiányzik, mert annyira sok a feladatom, annyira sűrű a tanítás, az akadémia, a Városmajor, a kristály, hogy örülök, hogyha néha kifekszem a napra.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatója Benkő Nóra. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is továbbra is a Kultúrfitness, és még mindig Benkő Nóra, a Városmajori Szabadtéri Színpad, illetve a Kristály Színtér igazgatója, mindemellé színész és műsorvezető ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
3: Jó itt lenni.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk a múltaddal, meg a színházzal kapcsolatban, meg a Sinkovics Imrét, meg a Kállai Feri bácsit, meg a Béres Ilonát, stb. Említetted, akikkel együtt játszottál pár évvel, évtizeddel ezelőtt, még az akkori Nemzeti Színházban, most már Magyar Színház, korábbi nevén Pesti Magyar Színház, és akkor gyorsan ugorjunk ki a Városmajorba, és akkor most a különböző tévés megmozdulásokat hagyjuk, mert hogy ahhoz is volt egyébként között műsorvezetőként. Na de hogy egy ilyen sztereotípiából induljunk, és romboljuk le gyorsan. Ilyen urbánus legenda ez szerintem csupán, hogy a Városmajori Szabadtéri Színpad, akkor a belbudai polgárság jár csupán oda, mert azon neki közel van.
3: Hát akkor lerombolom. Egyébként a felmérések alapján tényleg a környező kerületekből jönnek a legtöbben, hiszen közel van, de mindenhonnan is érkeznek. És azt gondolom, hogy ugye én 2020 óta vezetem, most már pont belegondoltam, hogy ez a hetedik évad, vagy a hetedik nyár, amit én szervezek. És azt gondolom, hogy beletettük az emberek fejébe azt, hogy egy olyan minőségi színházat alkotunk itt Budapesten, ami tulajdonképpen hiánypótló, és ezért igenis messzebbről is érkeznek sokan. És azért hiánypótló, nem azért, mert ezt szeretjük magunkról hangoztatni, hanem azért, mert június közepén, végén bezárnak a színházak. És majd október elején nyitnak ki. És aki színházba akar menni, tehát valóban színházba, tehát nem egy koncertre, vagy egy bármilyen zenés történetre, hanem mondjuk egy prózai előadásra, csak hozzánk tud menni a Városmajorba. Ezért nagyon nagy a felelősségünk, hogy milyen előadásokat hozunk. Ez minden évben nagyon nagy fejtörés, és nem úgy működik, hogy ajánlják magukat a színházak, bár ajánlják, de nem úgy, hanem hogy van egy művészeti vezetőm, egy csodás nő, Pere Martoni Krisztina, aki tényleg minden nap színházban ül. Tehát járja a határon túli területeket, a vidéki területeket, a legkisebb társulatokat, tényleg ma például vizsgát fog nézni, és holnap a Nemzetibe megy, holnap után megy a saját kis kocsijával Marosvásárhelyre, aztán Újvidékre, és mindent lát a saját szemével, és nagyon hasonló az ízlésünk, és tényleg olyan előadásokat hív, amiket úgy mondom, hogy büszkén megmutathatunk a közönségnek, akik nem csak budapestiek, de azért főleg budapestiek.
2: Ezek szerint akkor ketten vagytok ebben a bizonyos döntőbizottságban, hogy akkor mi az, ami bekerülhet az adott évadban.
3: Igen, művészileg abszolút mi döntjük ezt el. Ugye kiemelten fontos a Szemle Plusz zsűrizett programsorozatunk, amit nyár végén, augusztus végén, szeptember elején szoktunk mindig megszervezni, mert hogy itt három vidék és három határon túli előadás léphet a nagy színpadra, és a Kristály Színtéren kamaradarabok, egy-két fős kamaradarabok vannak, és hát szerencsére nagy harc van, hogy kikerüljön be ebbe a 12 előadásba, és ez természetesen pozitívan mondom ezt a harcot, tehát hogy ez most már egy dicsőség, mert hogy utána mindig szervezünk egy hatalmas gálát, és azon a gálán látszik, hogy mennyire örülnek a díjaknak a díjazottak, de a legfontosabb mégsem a díj és a verseny, mert azért egy művészeti ágban versenyeztetni tulajdonképpen nonsens. De hanem az, hogy komolyan veszi mindenki, és hogy utána találkozunk egymással. Minden egyes előadás után nálunk van fogadás. Ott maradunk hajnalig, beszélgetünk, eszmét cserélünk, és talán ez a legfontosabb, hogy én amikor azért a színházban voltam színésznő, elég keveset láttam abból, hogy mi történik körülöttem. Mindenki a saját burkában él. És hogy felfedeztem olyan műhelyeket itt az elmúlt 7 évadban, amikről nem is hallottam, nem is tudtam, és tényleg fantasztikus csodákat állítanak a színpadra.
2: Majd beszélünk a különböző előadásokról, amik lesznek még, vagy várják majd a közönséget ott nálatok, akár a Városmajorban, akár a Kristály Színtéren, viszont hogyha Szemle Plusz meg verseny, akkor nyilván nem ketten vagytok a döntőbizottságban, mint ahogy egyébként ugye az előadások tekintetében, igen, hanem ott azért szakmai zsűri van, akik majd eldöntik.
3: Igen, minden évben nagyon nagy figyelemmel válogatjuk a zsűrit. Egyébként nagyon fontos számunkra, hogy mindenhonnan jöjjenek. Én megpróbáltam az elmúlt években is valahogy középen állni, de nem úgy, hogy jaj, se itt, se ott, hanem itt is, ott is, olyan szempontból, hogy tényleg művészileg nézni a produkciókat. Ha valaki bárhonnan független ilyen oldal, olyan oldal, és reméljük egy idővel nem lesznek oldalak, tényleg minőséget hoz létre, akkor azt meghívom. És ha persze, akkor, hogyha műszakilag meg tudom hívni, és ha anyagilag ki tudom fizetni. Ezért itt voltak problémák az elmúlt időszakban.
2: Olyan is volt, hogy jövünk, mi fizetünk, csak hadd legyünk ott.
3: Nem, olyan nem volt, de olyan volt, hogy pályáztam azért határon túli történetekre, és általában nem kaptam egy fillért se, de ez legyen a múlt, és nézzünk előre. Én azt gondolom, hogy mindig az ügyek a fontosak, és ez nekünk egy nagyon fontos ügy. Egyébként még egy ügyet szeretnék mindenképpen, ha elhangozna idén a Kultúra mindenkié szlogennel, vagy hát nem is szlogen, egy nagyon fontos mondattal egy olyan ügyet szolgálunk, hogy vannak olyan nézők, akik igenis nem tudnak a kultúrához hozzáférni. Mert most már 10 000 forint nagyjából egy jegy. Nálunk egyébként még próbáljuk olcsóbban tartani bizonyos helyeken, de mi se tudunk megélni egybevétel nélkül, és ezért megkerestünk olyan csoportokat, akik valóban rászorulóak, és sosem tudnának eljönni színházba, és 350 jegyet adtunk ingyenesen ilyen rászoruló családoknak.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatója Benkő Nóra. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatónője Benkő Nóra ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello!
2: Hello!
1: Piros ruhában vagy, úgyhogy akár bárónő is lehetnél, ha nem Lili. Ez már úgyis elmúlt nálatok.
2: Igen, ez most vasárnap volt a Lili Bárónő Kecskemétről, Béres Attila rendezésében. Nagyon fantasztikus előadás.
1: Nézzünk előre. Hát kicsivel távolabb áll a Lili Bárónőtől, de Mrs. Lipton elég jó teákat csinál itt-ott néha.
2: Igen, az Olai produkcióval egyébként évek óta szoros az együttműködésünk, és idén kétszer is jön a Csengetett Milord előadás. Egyébként már majdnem telt ház, úgyhogy ha valaki még nagyon szemfüles, talán egy-két jegyet elkap. És Agatha Christie Éjféltájt című írása is. És nagyon szeretjük ezt a csapatot, de egyébként kiemelném a saját idei saját produkciónkat, vagy hát koprodukciónkat a Loop Színházi Társulással. Ez az Emberek, Helyek és Dolgok című előadás, ami egyébként a függőségekről szól, egy színésznőről, aki hirtelen rádöbben, hogy már nem is tudja, hogy mi a valóság és mi a képzelet, mert annyira a függőségek mámorában él. Lovas Rozi játsza, és Udvaros Dorottyával a főszerepben, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a produkció július elején egy nagyon fontos állomás lesz a mi együttműködésünkben, mert egyébként évek óta hívjuk a Loop előadásait.
1: Erre a későbbiekben pont rákérdeztem volna méghozzá olyan felvezetéssel, hogy említetted, hogy amióta igazgatónőként dolgozol, azóta rácsodálkozol, hogy milyen sok ilyen független vagy szabad társulás létezik. És hát ugye ők is pont ebbe a kategóriába tartoznak. És úgy van ez összekötve nálatok, vagy úgy kötöttétek össze, hogy ne germanizáljak, hogy egyébként ti olyan színház vagytok, hogy nem csak befogadó színház vagytok, nem csak hívtok előadásokat, hanem vannak saját előadások is. És ez pont az. Ezen kívül lesz még valami saját?
2: Évente általában, hát így ennyit tudunk megengedni, hogy saját produkciónk legyen, általában egy, s a kiemelt saját, tavaly kettő volt, de idén ez lesz. Ez egy nagyon fontos közös együttműködés. Egyébként pedig tényleg a Szemle Pluszról már beszéltem, de nagyon fontos, hogy nekünk az évadon belül egy svédasztalt kell a nézőknek adnunk. Egy nagyon minőségű svédasztalt, mert ugye az anyagi korlátaink, ugye nem tudunk mindenkit meghívni. Tehát nagyon fontos, hogy kiket hívunk meg, és vannak koncertjeink, Lovasi jön például, vagy...
1: Az összes kérdésemet, fel nem tett kérdésemet megválaszolod.
2: Bocsánat, a Begrecsor, stb. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokan. Tényleg szuperebb koncertjeink vannak, de ezek általában koncertszínházak, mert azért vigyázunk a lakosságra, akik körülöttünk vannak, és nem biztos, hogy rockzenét szeretnének hallgatni. Egyébként pedig a színház a főlábunk, tehát a színházi előadások. Itt azért nyári szórakozásként nagyon súlyos darabokat inkább a szemlébe tesszünk, mert sokan azért egy könnyed csillagos égbolt alatti szórakozásra vágynak, és mi megpróbáljuk azért a könnyedséget és a tartalmas összekapcsolni, tehát hogy ne csak az legyen, amiközben csodálatos, ha az ember szórakozik, de hogy mégiscsak legyen valami, amit elviszünk magunkkal haza. És egyébként vannak stand-up esténk. A stand-up esténk azok olyanok, hogy egy ember áll a színpadon, és 800 ember nézi. Ami hihetetlen számomra, például most volt Steiger Balt Krisztián a Generációkról, vagy Csányi Vilmos csodálatos előadásra, de jön Mérő László, vagy jön hozzánk ugye az Egy életem produkcióval Csúlya Imre, és egy másik ilyen Egy életem produkcióval Szinetár Dóra, és hogy egy ember áll a színpadon és izgalmas. Tehát, hogy nem kell minden áron egy hatalmas csinadatta ahhoz, hogy lekösse a figyelmet. Úgyhogy ez is egy fontos lábunk. Egyébként a Duman Színházzal, akik szintén ugye stand-uposokkal, a Bödöcs, Ráskó, Eszter, Hatházi, tehát, hogy ők is folyamatosan jönnek hozzánk, már 5 éve, 6 éve állandó partnereink, és nagyon fontos a gyerekláb is. Halász Judit nélkül nincs Városmagyari Szabadtéri Színpad semmelyik nyáron, de most a Piros Esernyő is jön Szentendréről, Presser zenéjével, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy csodálatos családi esemény lehet. Úgyhogy nagyon sok lábon állunk, és tánc is van nálunk, mert a Szegedi Kortásból lett az Isteni Színjátékkal jön hozzánk, és mindegyik etapot, tehát a poklót, a purgat és a paradicsomot más koreográfus koreografálta, úgyhogy ez izgalmas lesz nagyon.
1: Vannak tehát egyszemélyes előadásuk, vannak saját előadásuk, meghívott vendégelőadásuk, és szinte minden műfajt említettél. Szinte minden műfajt említettél, ami a színházba befér, egy közszínházba befér, vagy egy szabadtéri színházba. Egyet nem említettél. Komolyabb zene irányba elmegy a Városmajori Szabadtéri Színpad. Úgy értem, hogy például egy Traviátát, egy Don Carlost, egy akármit be tud-e fogadni, vagy akar-e befogadni a Városmajori Szabadtéri Színpad?
2: Volt már rá példa, tehát az elmúlt 6 évben abszolút volt, komoly zenei koncertünk is, és opera is, de az, az igazság, hogy erre már van más hely Budapesten, például a Margit sziget, tehát azt gondolom, hogy nekünk azt a piaci hiányt kell kitöltenünk, ami igazából máshol nincs, és azért mondtam a prózai színházat, és a színházat, és a stand-up esteket, mert ezek 3000 fő előtt nem élnek meg. Viszont nálunk a 770 fő előtt még abszolút működhetnek, meg hát vigyázzunk azért a környező lakóknak az érzékenységére, hogy nem minden este zenés legyen, mert azért ott laknak, és nagyon köszönöm nekik, hogy mondjuk 10-szer egy nyáron ezt így elfogadják, de azért minden este nem lehetne zenés műfaj.
1: Ott ülnék kint a teraszon egy pohár üdítővel.
2: És ingyen hallgatnád.
1: Körülbelül. Ráadásul ezekben ilyen. A melegben, melegekben egy fürdőgatyában, és akkor nézd, meg igen. Így is lehet színházba járni.
2: Igen.
1: Ja, mennyire néztek előre, vagy mennyire szerveztek előre? Lehet, hogy így pontosabb a kérdés. Mert az, hogy bekerülnek a meghívott előadások, az egy dolog, na de hát őket gondolom, hogy már egy fél évvel, egy háromnegyed évvel korábban le kell szervezni. Azért le kell egyeztetni. Tehát, hogy most itt ülünk, mindjárt július van, de ti, ha nem is most, de gondolom, hogy már augusztusban a következő évadot tervezitek.
2: Igen, imádom azt a kérdést, hogy ti mit csináltok télen? Hát ezt. Egyébként Pere Martoni Krisztina már járja, igen, tehát, hogy az összes fesztiválon ott van, az Ördögkatlanon, az Oszton, a mindegyik fesztiválon ott van, egész nyáron ahova tud, megy, és néz, és aztán utána ősztől is természetesen. Nagyon fontos, hogy mindig friss előadásokat hívunk. Tehát figyelünk arra, hogy nem 10 éves produkciókat, hanem, hogy mindig a friss repertoárból próbálunk válogatni, és igen, előre nézünk, a saját produkcióinknál már a tárgyalásokat folytatunk a jövő évi saját produkciónkról, illetve erről van 5 éves tervünk, hogy kikkel szeretnénk együtt működni. Általában azokkal az alkotókkal, akikről azt gondoljuk, hogy meg tudják termékenyíteni tényleg a magyar színház életet, és ezek nem ilyen nagy felengzős szavak, és mindig azt szokták mondani, hogy ez szubjektív. Azért ez nem szubjektív, amikor az ember érzi, hogy mind a lelkére, mind az agyára hat egy előadás, hogy ez mennyire innovatív, hogy ez mennyire aktuális, hogy ez mennyire akár hatásos, és nem egy múzeális történet, hogy ismételten századszor elővesszük a cseresznyéskertet, hogy visszautalja. Egyébként azt is jól meg lehet csinálni.
1: Egy legeslegutolsó kérdés a végére, Nóri, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. A Kristály Színtér és a Városmajori Szabadtéri Színpad igazgatója vagy, vagyis neked a nyarad munkával telik, amíg mások, nem tudom, hűsölnek a császárkomjádi úszodában, addig te ott vagy kint, és akkor szervezel előadásokat, nézel, stb. Vagyis neked a pihenés az majd szeptember végén, október elején, addig meg meló.
2: Igen, ez így van. 1-2 napra tudok csak elszökni, én már 7. nyaram ilyen, de azért ezt nagyon élvezem. De például elmentem tavasszal Vietnámba egy bő 2 hétre, tehát ilyeneket csinálok akkor, amikor éppen nincsen évad, és akkor megpróbálom bepotolni azt, ami nyáron elmarad.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én is köszönöm a meghívást.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai zenékkel kezdjük meg a hétköznapok megfelezését. Szerda van, július 8-a, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Üdv a fedélzeten, hozom majd a vágtázó halott kémeket, itt lesz a Chainbridge Pop is a változatosság jegyében, a kezdés pedig a Have a Brain Say, ez a szerethetetlen.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.